0: amely a későbbi verbunkor zene egyik legfontosabb gyökerévé lett. Eddig az idézet. Fontos tehát leszögezni, hogy a név nem arra utal, hogy Rákóczi szerezte volna a dalokat, és még arra sem, hogy a kuruc mozgalom termelte ki egyedül. A dallamkör utólag a rendszerezés során kapta nevét az ismert dalról, a híres Rákóczi nótáról, arról a dallamról, amely szinte modellszerűen mutatja a stílus sajátosságait. Mielőtt a dallamkör ismertetésébe fognék, érdemes egy kicsit megvizsgálni magát a névadó Rákóczi nótát és történeti környezetét. A török kiűzése után Magyarország a várt felszabadulás helyett katasztrofális helyzetbe került. Az ausztriai ház fegyverrel meghódított területnek tekintette a nemzetközi és magyar részvétellel felszabadított országot, figyelmen kívül hagyta törvényeit, és mértéktelen katonai elnyomással látott neki a teljes kizsákmányolásának. Érdemes magának Rákóczinak 1703-ban kelt manifestumát elolvasni, melyben Európa közvéleményét kívánta tájékoztatni a magyarországi eseményekről. Ennek összefoglalását a Magyarország története legújabb sorozatának 11. kötetében olvashatjuk Gebei Sándor tollából. Az egész keresztény világnak elejébe adatott manifestum legfontosabb üzenete Európának az volt, hogy az ausztriai ház erőszakos politikája háborúból háborúba taszította saját országát. Ez az állapot már egy évszázada tart. A magyar királyok és az ország állandóan ismétlődő konfliktusai az ország ősi szabadságának megsértéséből fakadtak és fakadnak. A szabadság védelmében keltek hadra a bátoriak, Bocskai, Bethlen, Tököli, a Rákócziak a király ellenében. A legdurvább merénylet Magyarország ellen az volt, hogy elvették tőle a szabad királyválasztás jogát, és az eperjesi vésztörvényszékkel megfélemlített országban az örökös királyságot kívánják meghonosítani. Megfosztották a nemzetet II. András önkényuralmat korlátozó törvényétől, az ellenállás jogától. Égbe kiáltó igazságtalanságokat kell elszenvednie az országnak, még a török is jobban bánt a lakossággal, mint saját királya. Magyarország egy évi adóterhe 50 évi török adóztatással ér fel. Az országgyűlést mellőzi az uralkodó, helyette a kormányszékek intézkednek, a főrendeket az országon kívüli helyekre parancsolják. Miután az országot régi szabadságából és alkotmányából teljesen kiforgatták, a nemzet jogosan tiltakozik. Semmi különös nem történik Magyarországon, mint hogy az ország jogosan, a királlyal szemben fegyverrel védi az alkotmányba és törvényekbe foglalt jogait. Eddig az idézet. A Rákóczi nóta hangulatával rokon, a bajok sérelmek felsorakoztatásában szinte vele azonos a porció ének. A porció a katonaság ellátását szolgáló adócsomag volt.
1: Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol te nemes ágyodban, avagy vígan táncol szabott kúriádban, sípoltatod magad kárpitos házodban, kárpitos házodban.

van téged, fenyeget húszszor is, fenyeget húszszor is. Ez néhány versek Magyarország dolgát mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi igazságát, jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben, az pünkös havának második hetiben, írám ez verseket szomorú szívemben.

Bármennyire is igaz és tényszerű Rákóczi kiáltványa, írja tovább a Gebei Sándor, az európai hatalmakat csak mellékesen foglalkoztatták a magyarországi események. A spanyol örökségért hívott háborúban Franciaországnak óriási segítséget jelentett a Rákóczi szabadságharc, hiszen a Habsburgok katonai erejét elvonta a nyugati és a déli, észak-itáliai frontokról. Ennek ellenére a francia pénzügyi és katonai támogatás alig-alig csordogált Magyarországra. És mint már annyiszor, ezúttal is az történt, hogy a magyar törekvéseket nem sikerült európai érdekfolyamatok részévé tenni. Adott helyzetben senki sem akart ugyanis Európában egy önálló Magyarországot, hiába volt Rákóczi minden diplomáciai próbálkozása, és ez a tény már kezdettől fogva magában hordozta a tragikus végkifejlet bekövetkeztét. Ez egyben azt is megmagyarázza, hogy a fennmaradt dalok közt miért vannak többségben a busongó, keserves hangvételű énekek, és talán az utóéletük alakulására is rányomta bélyegét a nosztalgia, a sírva vigadás. Esze Tamás írja egy tanulmányában, hogy bár a kuruc költészet a Rákóczi nótával és a Rákóczi kesergükkel, mint a kései szakasz utolsó kicsengéseivel elhal, de a 18. század későbbi évtizedeiben is hírt ad magáról. A kuruc költészet, mint egy lassan elsimuló hullámverés, át meg átfodrozza a 18. századot.

Pécéli László szerint a Rákóczi nóta igazi kultusza a 18. század vége felé kezdődik, s válik nemzeti énekünké, de átnyúlik a 19. századba is. Pálóczi Horváth Ádám felveszi dallamával együtt kéziratos énekeskönyvébe, az ó és új mintegy 5500 énekekbe, 1813-ban. Kvadányi írja 1787-ben a pöstjéni törődésben, a virtuóza játszó cigányzenekartól a Rákóczi Bercsényi nótáit hallgattam. Tudomásunk van róla, hogy a korona visszahozatalakor 1790-ben országszerte felhangzik a Rákóczi nóta. Csokonai megtanítja rá csurgói diákjait, és az egyik csurgói színművében el is hangzik, Festetics György gróf nem kis megrökönyödésére. Kazinczy lemásolja. Kölcsei Rákóczi Haj című versének első sora épp úgy idézi együtt Rákóczi és Bercsényi nevét, mint a Rákóczi nóta. Benne Rákóczi szelleme harcra ihlet, amely végül is győzelemhez vezet. A ledölt országok hamvain egy szép kor támad fel, mely lelket tölt, mely szívet ráz nevezengéseivel. Eddig az idézet. A nótának egyetlen korabeli feljegyzése sem került elő, a legkorábbi 1750 tájáról ismert. Az 1779-es erdélyi énekeskönyvbeli szövege is feltehetően több évtizeddel későbbi a keletkezése idejénél. Maga Tali 17 változatát ismerte, és ezek közül az adalékokban kettőt közölt is. Azóta is újabb variánsok kerültek napvilágra, számuk ma 50 körül jár. Szabolcsi Bence 1947-ben a Magyar Zenetörténet kézikönyvében összeállította a Rákóczi nóta változatait. Azóta is minden Rákóczi dallamokkal foglalkozó lemez, rádiójáték, ünnepi műsor ebből idéz. Szabolcsi táblázatából jól látható, hogy mind a szöveg, mind a dallam nagy variabilitást, szabad alakításokat mutat.

E különös dallamszerkezet egy dalon belül szinte három különböző stílust egyesít. Általában két nagyívű, azonos dallamú hívósorral kezdődik, különböző stílust egyesít. Általában két nagyívű, azonos dallamú hívósorral kezdődik.

amelyet egy szinte dzsúsztó jellegű, hangszeres aprájára emlékezteti a harmadik sorkövet. És végül az első sort visszaidéző, többnyire lassabb tempójú és rövidebb, freak zárósor alkotja a dal negyedik sorát. Mikor a növendékeimnek akartam egy igazán tipikus Rákóczi dallamot bemutatni, kiderült, hogy ilyet valahogy nem sikerült rögzíteni. Ezekről a formákról beszélve mindig hallás után lejegyzett dallamokat szoktak idézni példaként. Ilyen maga a Rákóczi nóta dallama is, amely főként különféle publikációkból és korai gyűjtők lejegyzéseiből ismert. Úgy látszik, mire kialakultak a jó minőségi felvételek készítésének technikai feltételei, addigra az a politikai tűz, amely a Rákóczi nóta utóéletét táplálta, már elcsendesedett. A következő dallam már majdnem jó lett volna erre a demonstrációra, mert a stílus minden alkotó eleme megvan benne, ha az énekese nem próbálná egységes dzsúsztó ritmusba kényszeríteni. Emiatt pont a legfőbb jellegzetesség az egy dalon belüli háromféle előadási stílus nem hallható benne.

0: Igen.
1: A Vietoris Codex olátánc nevű darabja viszont egyértelműen tánczenei alkalmazása a Rákóczi nótának. Hallgassuk meg ezt, majd utána a Kodály feljegyezte népi változatot és egy vonószenekari változatot a régi sebő együttes előadásában.

A hagyományozás gírbe-gurba útjairól Szabolcsi Bence a következőket írja a már emlegetett A magyar zenetörténet kézikönyve című munkájában. Az új egyszólamú dalirodalomnak emlékeit a 18-19. Század diák énekes könyvei, a melodiáriumok tartották fenn számunkra. Írásmódjuk még kezdetleges és fogyatékos, amint hogy az a korszak legnagyobb és legjelentősebb dalgyűjteményei a Pálóczi Horváth Ádám féle 5/5 száz énekeké is. 1813-ból 357 melódiával. A zenei anyag azonban, mely révükön fennmaradt, így is korszakos fontosságú. Megtudjuk belőle mindenek előtt, hogy ez a korszak a 18. század közepe és második fele a régi magyar dallamkincs lassú leszorulásának és az újabb népi és népies dallamvilág kibontakozásának időpontja. A középnemesség szegényebb része valósággal közös életet élt jobbágyaival, amellett ellenzékisége számára öntudatosan fogódzót keresett, nem csak a népiben, hanem a régiben is. Tudnunk kell, hogy maga a magyar köznemesség Mária Terézia és József császár idején jó részt ellenzéki, kuruc érzelmű volt, és ez a szellem önkéntelenül is retrospektív árnyalatot vegyített zenei tájékozódásába, szeretettel őrizte a tököli Rákóczi kor emlékeit, és ebből magyarázhatjuk, hogy a kuruc dallamkincsnek is ő a legelső feljegyzője. Megtudjuk végül ezekből a melodiáriumokból, hogy a magyar művészi dal itt a 18. század iskolai zenéjében érkezett formai gazdagságának első nyugat-európai mintáktól ihletett és termékenyített magaslatára. Az ősi, homofon, ötfokú vagy egyházi hangnemek szellemében fogant dallamosság elhomályosul, és helyébe lép a nyugati dúr és moll rendszeren épülő, árnyaló és részletező készség szempontjából valósággal magában álló melódiavilág, a 18. század új magyar műdal termése. Kuruc énekköltészet 18. századi visszhangjáról sok adatunk van. Népszerűségét a különböző magáncélú versgyűjteményekbe, dallamkéziratokba való bejegyzése is jelzi. Az egyik leghíresebbé vált egyébként kanásztánc ritmusú ének a Csinon Palkó. A vers formáját ma is használják a költők. Vörös Sándor Ugrótáncot jókedvemből című versét bevallottan egy erdélyi panoráma vers mértékére írta, szépen kellő, híves szellő fú téged Kolozsvár. Ez pedig ugyanaz, mint a Csinon Palkó, Csinom Jankó, Csontos Kabalérom.

A másik híres dal a Te vagy a legény tyukodi pajtás, amelynek viszont napjainkig maradtak fenn szájhagyományos variánsai. Ilyen a múltkori adásunkban már idézett Mékeréki román Batuta dallam, vagy a Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját. Most hangozzék fel a tyukodi dal a régi Sebő együttes előadásában kissé középkorias, a féle tábori hangzásvilággal. Utána pedig ugyanaz, és még más kurusz dallamok a Kalamajka együttes Rákóczi lemezéről.

Hector Berlioz emlékirataiban nem csupán a híres Rákóczi induló általa készített feldolgozásának keletkezéséről számol be, de szemléletesen ábrázolja a magyarországi hangulatot is, amikor 1846-ban Pesten járt. Egy bécsi zenemű kiadó, Heinrich Müller, rendkívül szolgálatkész ember, aki ausztriai tartózkodásom alatt elhamozott odaadásának jeleivel, szerencsémre levelet adott egyik pesti kollégájához, Treichlinger úrhoz, a régi német iskola egyik nagy hegedűséhez. Treichlinger úr megismertetett a Pesti Filharmoniai Társaság jelentős tagjaival, és nyomban szerzett számomra egy tucatnyi kitűnő hegedűs kitevő erősítést, és azt kérte, hogy elsőként őt magát számítsam közéjük. Valamennyien csodálatosan teljesítették oly készségesen vállalt feladatukat, és műsorom előadása volt, azt hiszem, a valaha is Pesten hallott egyik legjobb hangverseny. Műsor számaim közt volt az az induló, amely jelenleg Faust legendám első részének fináléja. Azon az éjszakán írtam, amely Magyarországra való távozásomat megelőzte. Egy bécsi zenekedvelő, aki nagyon jól ismerte úticélom országának szokásait, néhány nappal előbb régi dallamokat tartalmazó kötettel a kezében látogatott meg. Ha tetszeni akar a magyaroknak, mondotta, írjon darabot valamelyik nemzeti témájukra. El lesznek ragadtatva, és ha visszatér majd ide, elújságolja nekem éljenjeiket és tapsaikat. Íme itt egy gyűjtemény, csak választania kell belőle. Követtem a tanácsot, és a Rákóczi témát választottam. Erre írtam azt a nagy indulót, amelyet ön is ismer. Alig, hogy meghirdették Pesten az új honi zenedarabot, a nemzeti képzelő erő erjedni kezdett. Egymástól tudakolták, vajon hogyan dolgoztam fel ezt a híres és mondhatni megszentelt témát, amely annyi év óta megdobogtatja a magyar szíveket, és megittasítja a szabadság és a dicsőség iránti lelkesedéssel. Sőt, e kérdés körül bizonyos aggodalom is észlelhető volt. Szentségtöréstől tartottak. Megvallom, ez a kételkedés távolról sem bántott, sőt, csodálatomat váltotta ki. Egyébként a gyanú nagyon is indokolt volt, hiszen egész tömeg szánalmas egyveleg és átírás gyalázta meg minden tiszteletet megérdemlő dallamokat. Az is lehetséges, hogy több magyar zenekedvelő tanúja volt Párizsban, hogy milyen barbár kegyetlenséggel vonszoljuk nemzeti ünnepeinken a zenei csatornákból halhatatlan marszelyezünket. Végül is egyikük, Horváth úr, egy magyar újság főszerkesztője már képtelen kíváncsisága tűrtőztetésére elmegy a kiadóhoz, akivel a hangversenyem rendezése miatt összeköttetésben állottam, megkérdi, hol lakik az a kotta másoló, akire partitúrám szólam kivonatainak elkészítését bíztuk, odafut emberünkhöz, elkéri kéziratomat, és figyelmesen vizsgálgatja. Horváth urat nem nagyon elégíti ki a vizsgálat eredménye, és másnak nem tudja palástolni előttem nyugtalanságát. Láttam az ön Rákóczi indulójának partitúráját, mondja nekem. No és, félek. Ugyan, ön a mi dallamunkat piánó kezdi, mi viszont megszoktuk, hogy fortissimo játsszák. Igen, ha cigányaik játsszák. Egyébként ennyi az egész. Legyen nyugodt, olyan fortét kap majd, amilyet még életében nem hallott. Nem olvast el figyelmesen, mindennek a vége a fontos. Ennek ellenére a hangverseny napján, amikor elérkezett az a pillanat, hogy ezt az ördöngös darabot eljátsszuk, bizonyos aggodalom szorította össze torkomat. A dallam első ütemeinek ritmusában szerkesztett trombitajel után megjelenik a téma, melyet, mint emlékszik rá, fuvolák és klarinétok piánó játszanak a húros hangszerek picikátójától kísérve. A közönsége váratlan bevezetésnél nyugodt és hallgatag maradt. De amikor egy hosszú crescendo folyamán visszatérnek a téma fugaformájú töredékei, és ezeket a nagy dob távoli ágyudörgésre emlékeztető tompa hangjai szakították meg, a terem leírhatatlan lármával forrongani kezdett. És abban a pillanatban, amikor a zenekar nekiszabadult az őrjöngő tusának, és nekiengedte oly soká visszafojtott fortissimóját, kiáltozás, hallatlan dobogás rázkódtatta meg a termet. E forrongó lelkek egybeolvadó szenvedélye olyan kitörésekben robbant ki, hogy megrészegültem és borzongani kezdtem. Úgy éreztem, mint a hajam égnek állna, és e végzetes ütemtől kezdve búcsút kellett mondanom darabom záró részének, mert a zenekar vihara képtelen volt arra, hogy sikerrel küzdjön meg a fékezhetetlen szilajságú vulkán kitörésével. Könnyen kitalálható, hogy újra kellett kezdenem. És másodízben csak nagy üggyel bajjal tartóztatja magát a közönség 2-3 másodperccel tovább, mint az első alkalommal, hogy a kóda néhány taktusát meghallgassa. Horváth úr úgy kapálózott kézzel lábbal páholyában, mint akit megszállt az ördög. Nem tudtam nevetésemet visszatartani, és feléje vetett kacsintásom ezt mondta. Nos hát, féle még. Megvan elégedve a fortéjával? Jól jártam, hogy a hangverseny végére tettem a Rákóczi indulót, a darabnak ez a magyar nyelvű címe, mert elsikkadt volna mindaz, amit utána játszanak. Eddig az idézet. Berlioz híres feldolgozásában csak egyet rögzített le a sok változat közül.
Az ő verziója népszerűsége miatt külön folklorizálódott. Most hallgassunk meg egy vidéki Rákóczi indulót, amely Erdélyben a mai napig a táncmulatságok lakodalmak bezárásának a zenéje. Ma is szinte minden faluban más variációban játsszák éppen úgy, ahogy a maga korában is tették.

Boncidán a legutóbbi időkig élt egyfajta Rákóczi hagyomány. 1703-ban a két helység kirablásával végződő Kuruszlaban Sata színhelye volt. Válaszút határában a Bánfi réten ma is jól kivehető a tömegsírt jelző domb. Az egyik lassú férfintánc dallamát kifejezetten Rákóczi személyhez kötötték. Kallor Zoltán úgy gyűjtötte fel ezt a darabot, mint a Rákóczi ritka magyarját.

A szájhagyomány fenntartotta a Rákóczi nótának is egy élő változatát, persze jóval későbbi nosztalgikus szöveggel. Ebben Rákóczi búcsúzkodik híveitől, és ezen közben szomorú szemlét tart az elmúlt események fölött. Ez az ének a Rákóczi búcsúja, mely a 18. században keletkezett, és Papp Géza szerint a kései kurusz költészet legjelentősebb darabja. Dallama a 18. századi diákmelodiáriumokban, 19. századi kéziratos gyűjteményekben is fennmaradt. Kodály Zoltán nagyszalontai fonográf felvételét hallgassuk meg, a Rákóczi kesergőjét.

0: your modern savior.
1: Most következzen egy újabb kori, már magnetofonnal rögzített változat.

Azt hiszem, a Rákóczi nótát alaposan körbejártuk. Most már itt az ideje, hogy a dallamkörbe tartozó sokféle típusú éneket is megismerjük. Ezek között találunk szokás dallamokat, tánczenéket és ivónótákat egyaránt. Első példánk Erdélyből való, a mezőségi székről. Énekes formában halljuk előbb, majd hangszeresen Boncidáról. Ott úgy nevezték meg, hogy válaszúti ritka magyar. A ritka magyar egy lassú férfi tánc neve. Az erdélyi népi tánc terminológia régies módon a lassú helyet ritkát, a gyors helyet sűrűt mond. Kalos Zoltán korai boncidai felvételén érdemes megfigyelni a zenekar rusztikus hangzását, és ezen belül a cimbalom archaikus játékmódját.

Az Oborvidék dús termőtalaja a Szent Ivánéi szokásokhoz fűződő daloknak. A nyári napforduló, mely a középkori kalendárium szerint keresztelő Szent Jánosnak, másnéven Szent Ivánnak június 24-i ünnepére virat, ősidők óta jelentős, titokzatos értelmű és hatású népi virasztás, a fény, az élet és szerelem ünnepe, írja Dobszai László a Magyar Dalkönyvében. A falu határában rakott nagy tűz mellett még századunk elején is végigülte az év legrövidebb éjszakájának óráit az egész falu. Szertartásosan meghatározott ülésrendben, énekkel, a szerelmes párok boldog egymásra találását eszközlő dalokkal, vagy lassú szertartásos táncokkal ünnepelve az év forgása által visszahozott napot, voltaképpen a természet örök ritmusát.

Az ivónóták többnyire a diákos félirodalmi költészet emlékei. Egyik csoportjának jellezetes formája és előadási módja nagyívű dallamos kezdősor, nagy hangon, széles tempóban énekelve, a sor megismétlődik, új, aprózott motívum gyorsabb tempóban kisé hanyagabb énekléssel, többszöri, esetleg rögtönzött számú ismétléssel, végül kisé lassított rövid zárósor. A dallam rendszerezés a csoport végére besorolt még egy sereg rövid kezdősorú dallamot. Ezek egyike az Asszonyok-asszonyok kezdetű vidám ének, melyet mind eredeti, mind világzenei feldolgozásban meghallgathatunk. A zeneszerző Bartók Béla, énekel Bazilides Mária, zongorán kísér Bartók Béla. Köszönöm, hogy megtaláltad!

0: árultak volna, a szivárok ordovának készítettek volna.
1: Felső Éregi Bartók gyűjtés következik, ismét egy világzené feldolgozással egybekötve. A Bartók Duó 28. számát, a Bánat címűt a muzsikás együttes Bartók albumáról hallgatjuk.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma Népzenei Nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
2: Nem kérdés, hogy a muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című száma rengeteg jelentéssel felruházva máig tartó hatással örök helyet kapott a popkulturális jelenségek panteonjában. Vajon tudatos alkotói döntések eredménye, vagy csak rés a cenzúra pajzsán? Ennek jártunk utána.
3: A Népzenei Nyomozóiroda 517. adását hallják.
2: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás. A budapesti klubszerű táncházi gyakorlat kialakításában fontos szerepe volt a muzsikás együttesnek is. Hamar Dániel, az együttes kulcsembere 2011-ben adott interjút Bencsik Gyulának.
4: Valójában a közös tanulási folyamattól vált ez igazi közösséggé. Fontos volt, hogy minden héten ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyszínen találkoztunk. Megmutattuk a zenéket, beszéltünk Erdélyről, ahol a magyar ellenes politikával szembeni ellenállás egyik fő ereje a hagyományokhoz való ragaszkodás volt.

0: az akkori hatalom hogyan viszonyult a népszerűségetekhez, ahhoz, hogy egyre több fiatalt vonzottak a programjaitok?
1: Felemás módon. Nem tetszett nekik, mert nem voltak képesek ellenőrizni. Óhatatlanul egészséges nemzettudatot adott, amitől csak egy lépés a nemzeti függetlenség gondolata. Ugyanakkor kénytelenek voltak elfogadni, mert a kommunista ideológusok fennen hirdették a vidéki és a városi proletárok egymásra találásának szükségességét. Így hát az úgynevezett tűrt kategóriába soroltak minket. Bár létezett a hatalom által működtetett cenzúra, de a népdalok ebből kimaradtak. Lemezre vehettük, hogy hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Pródi János döbbenten kérdezte, hogy ez hogy mehetett át? Mire mondtuk, hogy ezeket a szövegeket nem kellett leadnunk ellenőrzésre.

0: mennyire hígult fel a rendszerváltozáskor a zenei élet. Azokban az években gombamód elszaporodtak a zenekarok és előadók valamennyi műfajban.
1: A kapitalizmusnak az az előnye, hogy piaci alapon értékel mindent, a művészetben inkább hátrány. A művészet ugyanis nem piaci kategória, nem árucikk. Az igazán jelentős művészet, a magas kultúra sehol a világon nem tud megélni támogatás nélkül. Más nem mondjak, Bartók szinte ilyen halt. Persze még rosszabb, ha egy politikai alapon létrehozott bizottság dönti el, mi a helyes és mi nem.

0: A The Brass felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

ezüst hajó öreg apád, régi meséli téli nép.

Mégis, hogyha most mesélnék, úgy örülnék néki. Pedig ma már gyerek.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Siófokon FM 93,6. A magyar zene rádiója.
1: Hogy halál az a sajkod?

van nekem szerető, megy ne mint az égen a csillag, szőke és fekete, bala áll, mint szemembe a csillag.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

gyere Bodri, ma is sok meg leszünk egy mással. Egymás mellett

fagy. Ó, lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Pénteken, kiskedden, átölelhet, ha lesz hozzá kis kedvem. De ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Fajta fagy, ó, lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. De ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Fajta fagy, ó, lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Egy-két bók, egy-két csók, télidőben melegedni nem lesz sok.

zsebéből. Olcsuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, alapban, mert azt ingyen nem adják.

mert az ingyen nem adják, mert a gyertyat te rágod, minek égjen hiába. Hordjuk el hát a gyertyát valamba, mert az ingyen nem adják. Házasodjunk, haj, haj, haj, haj, haj, haj, házas élet, kutya, haj, valamba, házas élet, kutya, haj, házas

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta. Döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 000 milliárd euróról van szó. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. Május 20-áig lehet dönteni az 1+1%-os felajánlásokról is. A NAV kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki a Budapest Music Centerben. Az életműdíjat Marton Éva operaénekes, Kossuth díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, valamint díjazták az év zenekarát is. Ma napos, fátyol felhős időre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon, késő estétől már néhol keleten is lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot és jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új nap kezdetén 2026. május 14-én csütörtökön, 6 óra után 7 perccel. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim ma is Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Remélem, hogy élvezni fogják a következő néhány órát, amit együtt töltünk. Érdekes friss információk mellett remélhetőleg mindenki csettint majd, és azt mondja, hogy bizony ma is kiváló zene szól a Dankó Rádióban. Csit csak rózsám, Szóka Júli előadásában hallgatjuk majd meg ezt a nótát. Erzsike édes, énekli majd Miklós József. Játszom részletet Ábrahám Pál Viktória című operettjéből is ebben az órában. Zentai Anna és Kishegyi Árpád kettősét hallhatják, a dal címe Édes Mamám. Az Örök Zöldek között pedig a Csodakert című Fényes Szabolcs Gédénes György szerzeményt is játszom majd egy híres születésnapos Kálai Bori előadásában. Lesz róluk szó természetesen, a híres születésnaposokról az óra vége felé. Előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, a névnaposokat is köszöntöm. Hamarosan egy rövid történelmi visszatekintés, mint mindig. Most Talabér Erzsébet előadásában hallgatjuk meg a nótát, Simulja szívemhez a címe. Tartsanak ma is velem, derűs napot!

0: 7:45 van, jó reggelt kívánok!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1610-ben ezen a napon lett merénylet áldozata IV. Henrik francia király, az első Bourbon uralkodó, míg 1796-ban egy Edward Jenner nevű angol orvos beadta az első himlő elleni oltást. Ez a nap ennek emlékére a védőoltások napja. Budapesten 1896-ban nyitották meg a Millenári stadiont, a magyar versenysport egyik bölcsőjét, míg Párizsban 1900-ban nyílt meg a második nyári olimpia, újkori olimpiáink történetében a második, melyen a diszkoszvető Bauer Rudolf révén egy magyar aranyérem született. A magyar parlament becikkelyezte a csehszlovák-magyar lakosság cseréről szóló egyezményt 1946-ban ezen a napon, 48-ban pedig kikiáltották Izrael államot, és ki is tört az első arab-izraeli háború. Ma a függetlenségnapja nemzeti ünnep. Amúgy a Varsói szerződés 1955-ben ezen a napon alakult meg, 91-ben szűnt meg, míg Csajkovszki Csipke Rózsika című balettjét szintén május 14-én 67-ben mutatták be a Magyar Állami Operaházban. A német vörös hadsereg frakció, biztos tetszenek emlékezni rá, hiszen a hírekben is számtalanszor lehetett róla hallani. Ez egy szélső baloldali terrorszervezet volt. 1970-ben május 14-én hajtotta végre első akcióját. Londonban pedig a Sakk című musicalt ezen a napon mutatták be 1986-ban. Tim Rice írta a szövegét, a zenéjét pedig két volt ABBA tag, Björn Ulvaeus és Benny Andersson szerezte. A sor pedig zárjuk egy magyar vonatkozású sporttörténeti emlékkel, ugyanis 1991-ben ezen a napon futott be Gibraltár kikötőjébe vitorlásával Kopár István, aki első magyarként egy kikötéssel egyedül vitorlázta körül a földet. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország! Süli Károly énekel a folytatásban, a hamburgi menyasszonyból hallhatnak részletet, Baranyai István ész zenekara kísér.

Eszméletlen érdekes tényleg, hogy az időjárás most leköveti a népi megfigyeléseket, de és napot jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, mert ahogy elmúlnak fagyos szentek, nagyjából el is kezd melegedni az idő, persze kicsit bukdácsolva, egy kicsit melegebb lesz, majd jön egy hideg front, lehűl, majd újra elkezd a nappali fölmelegedés emelkedni, valamikor majd jövő hétvégére ismét ilyen 25-26 fokos koronyári meleg lesz, na de ennyire ne szaladjunk előre. Holnap jön újabb csapadék, és eső, zápor, zivatal formájában hullik ránk, de 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Ma kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja meg országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton azért záporok kialakulhatnak, este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A mai legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. A folytatásban a Dankó Rádióban már ráfordulunk a hétvégére. Tematikus hétvégén főszereplője az

Z. Horváth Gyula nótaszerző, aki 100 esztendővel ezelőtt született Zágrábban, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel Artisus díjjal kitüntetett dalszövegíró, zeneszerző, nótaszerző, emellett kiváló mérnök és egyetemi tanár is volt. A magyar nóta világához különös kapcsolat fűzte, olyan neves nótaszerzők komponáltak verseire, mint Szerdahelyi János vagy Lakatos Mihály, vagy éppenséggel Majláth Jenő. Az ő közös szerzeményüket játszom a folytatásban Máté Otilia előadásában. A nóta címe: Van jogom a boldogsághoz.

Bizonyára önök is sokszor meglepődnek, hogy milyen különleges neveket említünk a névnaposok kapcsán, de Rizsna Focioreget kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Bekény például egy nagyon szép és létező név, kedves barátom. Fiát például így hívják, neki is boldog névnapot kívánunk, de itt van például még Násfa, Ompoly és Paszkál, ők is ma ünnepelnek, a fő névnaposunk pedig az utolsó fagyos Szent Bonifác. A latin Bonifácius férfi névre vezethető vissza, ez pedig a homo bonifácia, azaz a jósors embere jelentésű kifejezésből ered. Nagyon boldog névnapot kívánok a következő Victoria operett részlettel. Zentai Anna és Kishegyi Árpád énekel ezen az 1963-as felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sor Zsigmondi Vilmos bányamérnökkel. Ő 1821-ben született ezen a napon. A Tudományos Akadémia tagja is volt, a mélyfúrás és a geotermia szakértője, akit tisztelhetünk benne. Budapest első polgármestere Kammermayer Károly 1829-ben született. Palotás József birkózónk, olimpiai bronzérmes 1911-ben született ezen a napon. A háromszoros József Attila díjas, író, költő, műkritikus Hegedűs Géza 1912-ben született, május 14-én. Nemes Kürti István, Széchenyi és Kossuth díjas író, irodalom és filmtörténész, egyetemi tanár 1925-ben. Fésűs Éva Kossuth díjas írónőnk pedig 26-ban született, május 14-én, és kiváló művészek George Lucas, amerikai filmrendező, producer 1944-ben, Gyabronka József Jászai Mari díjas színész 53-ban, de ezen a napon ünnepel Kate Blanchett, kétszeres Oscar díjas ausztrál színésznő, és Kállai Bori is. Neki is nagyon boldog születésnapot kívánunk, mint ahogy önöknek is, akik ma ünnepelnek, az ő felvételével Fénye Szabolcs és Gédénes György szerzeményét éneklik, címe Csoda kell, Isten éltessen minden születésnapost!

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Hú, de elszaladt már megint az idő, ez mindig így van. Nem sokára 7 óra lesz. Kapcsoljuk a Kossuth Endre reggeli krónikáját, addig a Jelleb együttes felvételét játszom. Csárdással indítjuk a következő zenei órát, hogyha megengedik. Még azt mondják, ez se szép, Mészáros András énekel majd, Ifjabb Sárközi Lajos és zenekar a kísért.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Bajor Lili színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a szülők öröksége, a színjátszás imádata, de természetesen szót ejtünk majd az édesapáról, Bajor Imréről is, akit nem túlzás, hogy szinte az egész ország a szívébe zárt. Vasárnap Kniss Gábor zenész zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején a MIDEM, s azon részt venni a 70-es, 80-as évek Magyarországát képviselve, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy kikkel, milyen dalszövegíró nagyságokkal ismerkedhetett meg vendégünk, akik később alkotótársai is lehettek egy-egy közös produkció kapcsán. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korda György és Balázs Klár is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Csárli mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
3: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaclicken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra van, 2026. május 14-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Kormányülést tartott a Kópusztaszeren, Viszmajor helyzetet hirdetett az aszály miatt a kabinet.
7: Szombathelyen megkezdődött az Olladi városrész azbesztel szennyezett utcáinak tehermentesítése. Az élő környezetért felelős miniszter az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését.
6: Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására, május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot is. Mondjuk a részleteket. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Brieska Dániel összefoglalója.
8: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
9: Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
10: Vízmegtartás intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet hozódjon fel a tájban.
9: A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
8: Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány is vár. vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
9: Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
6: Az üzemanyagokat terhelő adó csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra mérsékelték.
7: Szajlai János, a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítani a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, érdemi tájékoztatást várnak arról, hogy mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába.
6: Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
7: Gajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodásnak annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
6: Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzuzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy ma a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja. Pálfai Csiko összefoglalója.
11: A szombathelyi Oladi városrész utcáján vett mintában mutatták ki a legmagasabb aszbeszt koncentrációt. Az önkormányzat ezért már hétfőn elkezdte az utat bitumenes zárását.
12: Három réteg kavics kerül erre az útszakaszra, alul egy apróbb kavics, majd a bitumenes réteg, majd bazalt réteg jön erre a szakaszra, egy durvább, illetve egy jóval finomabb bazalt réteg magyarországi bányákról kerül ide erre az útszakaszra.
11: Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Szakértők szerint ez a megoldás akár 25 évig megakadályozhatja, hogy az aszbeszt a levegőbe kerüljön. Az utakra emellett kálciumkloridot szórnak, mert megköti a vizet, így hosszabb ideig nedvesen tartja a mérgezett útszakaszt. Sebességkorlátozás is érvényben van, hogy az arra haladó járművek ne verjék fel a port. Nemény András, Szombathely polgármestere szerint egy napot sem akartak késlekedni a helyzet kezelésével.
13: Már a megelőző intézkedésekkel, a locsolással sikerült azt elérnünk a sebességkorlátozással, hogy az újabb méréseknél már jóval kisebb volt a határérték túllépés, és ezzel a bitumenes technológiával az a meggyőzésünk, hogy meg is fog szűnni.
11: A lakosság védelme érdekében több felajánlás is érkezett. Számos lakóházba olyan légtisztító rendszert szereltek be, ami kiszűri az aszbeszt szennyezést a levegőből. Az anyag belélegzése ugyanis súlyos egészségkárosodást okozhat, főként a tüdőt támadja, amelyben daganatos elváltozások alakulhatnak ki. Az aszbesztről korábban már kiderült, hogy a határmenti ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be. Azóta egyre több nyugat-magyarországi településről derült ki, hogy érintett. Sopronban, Bozsokon, Kőszegen, Táplán-Szentkereszten, valamint Zalaegerszegen is találtak olyan területet, ahová került az osztrák kőbányából származó aszbeszttel szennyezett zúzalék. De több határmenti településen is vizsgálatokat rendeltek el, így akár 40 település is érintett lehet.
14: Első utam a területre vezet.
11: Súlyossága miatt az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a helyzetről. Gajdos László azt mondta, már készült összefoglaló anyag az ügyről, amelyet Magyar Péter miniszterelnökkel is áttekintettek. A kialakult helyzet rendezését pedig az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják.
6: A Tisza kormány által tervezett pótköltségvetés az átláthatóság üzenetét közvetíteni a piac felé, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
7: Regős Gábor a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Az újonnan megalakult kabinet a módosítás helyett a 2026-os büdzsé teljes felülvizsgálata mellett döntött. Hangsúlyozta, ezt az indokolja, hogy az államháztartás hiánya áprilisban csaknem 430 milliárd forinttal nőtt, így az egész évre tervezett költségvetési hiánycikk cél a negyedik hónap végére meghaladta a 90%-ot. A szakértő szerint ebben szerepük volt azoknak a választást megelőző kormányzati intézkedéseknek, mint például a 13. 14. havi nyugdíj és a fegyverpénz. Hozzátette, az idei költségvetés újratervezését olyan tételek befolyásolhatják, mint a kata, adózásra jogosultak körének kibővítése, az előnytelen szerződések felmondása és az uniós támogatások.
15: Nyilván, ami el van költve, az el van költve, tehát azon nem nagyon lehet módosítani. Azért, hogyha valamit a hiánnyal kezdeni akarnak, akkor a kiadási oldalon azért lehetnek lehetőségek. Ugye a bevételi oldalon most egy évvégén, évközben kevésbé számítok talán intézkedésre. Ugye itt, ami elhangzott, adóemelés az a vagyonadó, de hát az meg nem olyan, hogy két nap alatt be lehet vezetni, tehát az idei évet szerintem már nem érinti.
6: A többi között a legalacsonyabb nyugdíjak emelését, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartását ígérte Kálmán András pénzügyminiszter. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint a tervezet nem kivitelezhetetlen, de legalább 500 milliárd forint plusz kiadást jelent majd a büdzsében. Részletek Kovács Mártontól.
16: Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjakat, 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson.
17: Rendkívüli nyugdíjemelést kapnak a havi 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjra jogosultak. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, megtartják a 13. és a 14. havi juttatást, és szépkártyát is kap a legtöbb nyugdíjas, közölte Kármán András pénzügyminiszter a kinevezése előtti meghallgatáson.
16: Fontos, hogy a magasabb nyugdíjaknál is legyen egy felzárkózás, és ezt szolgálja a nyugdíjaszépkártya bevezetése, ami mindenkinek, akinek 500 ezer forinttól elmarad a nyugdíja, plusz támogatást fog jelenteni.
17: A 120 ezer forintra emelt minimál nyugdíjat várhatóan még az idén bevezetik, és becslések szerint minden tizedik szépkorút érint, mondta a Krónikának nyilatkozó szakértő. Süle-szigeti Bulcsú szerint a kormány legnagyobb vállalása a nyugdíjaszépkártya bevezetése, amely évente egyszer legfeljebb 200 ezer forint plusz juttatást jelent a 250 ezer forintnál kevesebb nyugdíjra jogosultaknak, 100 ezer forintot pedig azoknak, akiknek ennél több ajándékuk. Az intézkedések becslések szerint 5-600 milliárd forint plusz kiadást jelentenek évente, ami felér plusz egy havi nyugdíjjal, tette hozzá a szakértő.
18: A 13. havi nyugdíjnak, meg a 14. havi nyugdíjnak is a kifizetése azt igényli, hogy más adóbevételeket is átcsoportosítson a kormány, és ezekből fizesse ezeket a plusz juttatásokat. Elméletileg ugyanezzel a módszerrel operálhatnak a Tiszának a további intézkedéseinél is, tehát ezt a nyugdíjas szépkártyát is lehet, hát ha nem is nyugdíjjárulékból, de valamilyen más adóbevételből finanszírozni, viszont ez egy nagy ballaszt a költségvetésnek, tehát ez egy nagyon jelentős tétel, és ha megígérik, akkor onnantól kezdve minden évben fizetni kell, tehát ez beépül a kiadások közé, és jelentősen megemeli a nyugdíj célú kiadásokat.
17: Süle-szigeti Bulcsú azt mondta, becslések szerint idén legalább 360 ezer embernek emelkedik a nyugdíja, a szépkártyát várhatóan jövőre kapják meg. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy még az Európai Unióban a GDP csaknem 10%-át, addig Magyarországon csak 6,5%-át költött a nyugdíjra a korábbi kormány. Ennek arányát is növeli az ország új vezetése, amely októberben nyújtja be az országgyűlésnek az ezzel összefüggő költségvetési tervezetet.
6: Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására. Május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot, és addig lehet az adóhivatalhoz be nem érkező adatokkal módosítani a bevallás tervezetét is, hívta fel a figyelmet az adóhatóság kommunikációs vezetője.
7: Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, ilyenek például az eddig nem érvényesített kedvezmények, illetve az ingatlan eladásból vagy kiadásból befolyt pénz. Hozzátette, a befizetendő adót is a bevallási határidőig kell rendezni, különben késedelmi pótlékkal kell számolni, és az 1+1%-os nyilatkozat sem lesz érvényes.
19: Az, aki nem tudja befizetni, annak is nagyon könnyű dolga van, mert magában a személyi jövedelemadó bevallásban is van lehetőség részletet kérni. Ez nagyon egyszerű, mert maximum 12 havi részletet lehet kérni, és igazából csak be kell írni a hónapok számát, és aki ezt az utat választotta, már rendezte is az adóját, hozzátéve, hogy minden hónapban fizetni kell majd, erre érdemes odafigyelni. Ebben az esetben nincs késedelmi kamat, számítás és az 1%-os nyilatkozat is érvényes.
4: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszán. Telítettek a sávok az M3-as Gödöllői és Mogyoródi szakaszán Budapest irányába, illetve az M0-as csomóponttól. Az M1-es autópályán szakaszos a torlódás a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tata, valamint Tatabánya és Biatorbágy között. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
6: Budapesti információkkal folytatjuk.
20: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban is lassú az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Hentes utcától szakaszonként, de torlódásra kell készülni a Budaörsi úton befelé végig. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
7: Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
6: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Baromi Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
21: Még azt mondják, ez se szép, az se szép.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. május 14-e van csütörtök, lassan 3 perccel múlt, 4:08, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, jó étvágyat kívánok a reggelihez, egészségükre, hogyha éppen kávéjukat fogyasztják, vagy valami finom teát. Mi is csatlakozunk majd önökhöz, hogyha megengedik, önök is csatlakozzanak hozzánk egy kis kirándulásra. Nagyjából 20 perc múlva keresünk fel egy újabb kis települést, az óra végén pedig népzenei nyomozó irodánk jelesül Balogh Marian és Bolya Mátyás jelentkezik. Na és milyen muzsikák szólnak? Már is egyet-egyet kiemelek. A különböző műfajokból csak egy kislány van a világon, énekli majd Bősi Szabó László, Hajlik a rózsafa, Eperjes Érika előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást, míg Mújkó nótáját Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből Kovács Szilárd jó voltából hallgatjuk meg. És olyan örökzöldeket játszom, mint a korszakos Zorán sláger, az Apám hitte, egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban, Pál Dénes előadásában, most pedig 1982 egyik bomba slágere, a Sohasem mond Hernádi Judit felvétele. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Istenem, mit csináljak? Bőgözzek, vagy rácsúzzak, rácsúzzak, vagy bőgözzek.

hordas nagy közhely, hogy mennyire felgyorsult a világ, de is napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. De kétségtelen tény, hogy azért a 20. század fejlődése valami egészen más ütemet diktált, mint az előző időszak, hiszen addig évtizedekre, évszázadokra volt szükség, hogy egy kicsit változzon akár a technológiai környezet, és valamikor ott a holdra szállás környékén a 60-as évek végén aztán egészen drámai lett a technológia felgyorsulása. Persze ez meg is ihletett számos szerzőt, így Dusánt, Presser Gábort és Zoránt is. Az Apám hitte dal szerintem egy ikonikus felvétel, sokkal mélyebb annál, hogyha csak úgy szeretnénk elintézni, hogy a fiatalabb generáció viszonya az idősebbekkel, mert a legerősebb kijelentések mégiscsak ott vannak, hogy hiszek apámban. És valószínűleg bármennyire is gyorsuljon föl a világ fejlődése, minden gyermek és minden fiatal generáció ugyanúgy hisz a következő technológiákban, de bízzunk abban, hogy azok az alapok, amiket a mi nagyszüleink, szüleink, illetve mi fektettünk le, a következő generációban is tovább élnek. Pál Dénes előadásában hallgatjuk meg most ezt az orándalt.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém
0: te lettél. Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szívemből messze a földre, mindörökre, de hűtlen csapodát, huncut a májad, zuzzát, csalfa vagy. Három is akkor, négy hát majd, ha vagy. Így veled, édes rózsám, Isten

0: ma még ezzel a tetszett rád, a hullámodó, reggeli kapta, szépen helyére az eszem.
1: 7 perc múlva 3:48. Jó reggelt!
2: Encidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Geresdlak község, Baranya megyében a Pécsváradi járásban találjuk, a Geresdi dombság délkeleti részén, Pécsváradtól délkeletre, a Mohácstól Pécsváradig vezető úton tudjuk megközelíteni. A Pécs-Bátaszék vasútvonal itt haladt el, a 2000-es években viszont ez megszűnt. Geresd már az Árpád-korban is lakott hely volt, a nevét 1292-ben említették először az oklevelek, ekkor több birtokos kezében volt, így például öröklött része volt itt Geresdi Tamásnak, aki 1302-ben a böszörményi Mizsenádor testvérének Ajza Ispánnak híve volt, írja a dokumentum, és részt vett a megyei közéletben is. Egy 1293-ból fennmaradt feljegyzés szerint pedig a geresdi nemeseket olasz eredetűnek tartották. Népesség szempontjából szervesen tartozik azokhoz a településekhez, amelyek itt a környéken, tehát Mohács és Pécsvárad között fekszenek. Ezekben a 18. században német nyelvű lakosság érkezett, ők nyelvüket, nemzetiségi hagyományaikat mind a mai napig megőrizték és ápolják is azokat. Geresdlak három településből alakult ki, Gerestből, Püspöklakból és Kisgerestből 1968-ban. Csodálatos természeti környezetben, igazi dombvidéki területen fekszik, körülötte pedig ilyen fennsíkszerű dombhártak, lankák, völgyek, gyönyörűséges, ligetes részek vannak. Maga a település egy völgyben épült fel, amely egyik jellegzetessége a baranyai falvak kialakulásának. Római katolikus temploma 1828-ban épült, Remete Szent Pál tiszteletére szentelték fel. A kisgeresdi részen áll egy kedves harangláb, Szent Flóriánnak is szobrot emeltek. A Koffáházban művészeti galériát rendeztek be, természetesen van itt is német tájház, egy nagyon kedves baba kiállítást is fel lehet keresni annak, aki Geresdlakon jár, illetve minden évben elkészítik a Mézes Kalács falut, mely a település Mézes Kalácsba sütött mása, a kiállítás pedig egész évben látogatható. Geresdlak legfontosabb, mondjuk így nevezetessége olyannyira, hogy a weboldalán is az első fül ez. Ez nem más, mint a Gőzgombóc Fesztivál, de ezt majd bővebben 10 óra előtt néhány perccel Vecsei Jánik Miklószi művész mutatja be. Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Geresdlakot is ismerni kell, látni kell, nagyot sétálni, kirándulni a környéken, az itt élőkkel pedig jókat beszélgetni. Akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, Mújkó nótáját a Gülbabából most önöknek játszom. Kovács Szilárd énekel, Jónás Géza és zenekara kísér.

mikor még papa él, olyan jó volt velünk. Papa nincs, de mi élünk tovább. Mi, mikor még papa él, olyan szép volt nekünk. Az égben papa gondol reánk.

Deris napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Tom Jones Green Green Grass of Home című világslágerének feldolgozását játszom a folytatásban, az Express 1967-es felvétele szól, utána jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balogh Marianna és Bolya Mátyás. 8 órakor következnek a hírek, a következő zenei óra pedig a Dollyról Happy Birthday kis Krisztin című dalával indul majd. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című száma olyan popkulturális jelenséggé vált, amelynek máig tartó hatása jól kimutatható. Hamar Dániel, az együttes kulcsembere, Bencsik Gyula mikrofonja előtt idézte fel az 1970-es évek kulturális klímáját 2011-ben.
2: A népzenei nyomozó iroda 518. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

elkezdtünk kísérletezgetni. A zenében nem igazán ott vannak a műfajhatárok, ahol sokan gondolják. A műfajhatár ott húzódik, ahová ezt egy székely prímás helyezte el számomra, a jó zene és a rossz zene között. Miután kértem, hogy ezt fejtse ki bővebben, mindössze annyit mondott, a jó zene igazat szól, a rossz hazudik. Ha jó zenék igazat mondanak, akkor összeilleszthetők. Ilyen alapon megszólalhat egymás mellett egy Bartók mű és egy tradicionális népzene. Később Szörényivel és Bródival együtt dolgozva megtapasztaltuk, nem kell rokkosítani a népzenét ahhoz, hogy a rockzenére kíváncsi emberek elfogadják.

0: Többen féltik az autentikus népzenét a különböző stílusokkal való keveredéstől.
1: Sokan féltették már a népzenét, de szerintem feleslegesen. Ha valaki hozzányúl, átalakítja, felhasználja, mindig az eredményt kell nézni. Ha jó és sokaknak jelent értéket, akkor van értelme. Bartók is ezt tette. Ha csak a könnyű siker a cél, az előbb-utóbb úgyis elmúlik. A népzene önmagában is tökéletes. Olyan, mint a nyelv, eszköz a gondolat kifejezésére. Amikor két különböző zenei műfaj találkozik, akkor jó az együttműködés, ha segítik, felemelik egymást.

0: Az ismerős arcok felvétele hangzott el. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
4: Így sem lehet, nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
5: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópusztaszeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson döntöttek a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű kivizsgálásáról, valamint arról is, hogy átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben jelent meg a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi erdőkben. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sípos Katalin feladata az lesz, hogy tudományos és szakmai alapokon a civilekkel együttműködve újítsa meg a hazai természetvédelmet. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcánk tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László szakminiszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat, a szennyezés több határmenti várost érint. Az időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
7: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: ideális napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, csütörtököt mondunk, 2026. május 14-e van, 7 perccel múlt, 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, külön azokat, akik most kapcsolódnak műsorunkba, vagy akár csak mostanában ismerkednek a Dankó Rádió kínálatával. Ilyenkor általában 8 óra után hamarosan az egészségpercek következnek, most egy nagyon veszélyes növényről egy-két gondolatot, mert hogy ártalmatlannak tűnik, viszont hogyha elfogyasztjuk, akkor nekünk annyi. És ha már növények, Sipos gazda, a közmédia növényorvosa érkezik 8:30 után majd a stúdióba, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Zöld a petrezselyem, Szőlős Jemes előadásában, vagy a Szeretőt keresek, Kollár Katalin és idősebb Derzsi György énekel. Játszom majd részletet a Luxemburg grófja című operettből, Honti Hanna jó voltából csendül fel az ismerős dallam, reggeli világzenénket pedig a Magyar Rhapsody Project és Csík János szállítja. Én vagyok az, aki nem jó. A dal címe, elsőként pedig Máris Csárdás, a Három Sós Perec, Várnai Adrián és Kolostyán Gyula énekel, ifja Berki Béla és zenekar a kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!
1: Három sós perec,

0: leszopnak.
1: Zöld a bolond petrezselyem is. Erről lesz szó, egy perc múlva lesz 4:49, jó reggelt.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Na tehát, kérem tisztelettel, bolond petrezselyem, egy kifejezetten veszélyes növényről beszélünk. Mostanában meg, amikor ismét reneszánsza van a népi gyógymódok alkalmazásának, számos esetben merülhet fel a kérdés, hogy az a növény, amit az ember talál, az vajon gyógynövénye, vagy éppenséggel vadon termő, éppen ellentétes hatást kiváltó párja. A bolond petrezselyen eredetileg a Mediterráneumban volt őshonos, foltos bürök az eredeti neve, és azt teszi különösen veszélyessé, hogy könnyen összetéveszthető a levele és a gyökere is a kerti petrezselyem elvadult változatával. Lehetőség szerint ezt a növényt meg sem szabad érinteni, nemhogy elfogyasztani, mert hogy még úgy is ki tudja fejteni a mérgező hatását. A szára amúgy eltérően a klasszikus petrezselyemétől hengeres, üreges, ezt még tapintás nélkül is jól lehet látni. Az alsó szár részén pedig gyakran láthatóak ilyen lilás, barnás, sötétebb foltok, erről kapta amúgy a nevét, és kifejezetten magasra nő, sokkal magasabbra, mint a klasszikus petrezselyem. A mérgező tulajdonságát egy olyan hatóanyag adja, amely egy idegméreg, és képzeljék el, már az ókori halálbüntetések során is alkalmazták, bürökpohár néven, és nem csak elfogyasztva, hanem ráadásul a bőrön keresztül felszívódva is mérgez, a történelmi legendák szerint legismertebb változata maga Szókrátész volt. Tehát sem megérinteni, sem elfogyasztani nem szabad, és ez minden olyan növényre igaz, amelyről nem tudjuk hitelt érdemlően bebizonyítani, hogy nem ártalmas az egészségre, még ha akár gyógynövénynek is tűnik. Vigyázzunk ezeknek a szedésével és fogyasztásával. Jó egészséget kívánok! Piros rózsák beszélgetnek. Ebből baj nem lehet. Sánta Zsolt énekel, Tordai Zoltán így zenekar a kísér.

az egészségre káros növényektől csak eljutunk majd a növények egészségéig. Adamkorán jobban nem sokára. Derűs napot és jó reggelt kívánok. Sipos gazda, a közmédia növényorvosa nem sokára jelentkezik. Addig hallgatunk nótákat, népi muzsikát, elsőként pedig világzenét Csík János és a Magyar Rapszódi Projekt felvétele következik. Este 9-től még több világzene népek dalai című műsorunkban a Damkó Rádióban.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, kedves Ipos gazda, a stúdióban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak. Az elmúlt napokban nagy öröm érkezett a kertbarátoknak, illetve a gazdálkodóknak is, hiszen megnyíltak az ég csatornái, és csapadék érkezett, ami felüdítő volt az emberek számára és számunkra is, de a növények számára is. Ez maga után hozza, hogy a gyepes területeken is javában megindul majd a növények fejlődése, és sokszor felmerül a kérdés, hogy a gyepes területen miért alakul ki mohásodás, miért alakul ki mohaszőnyeg az adott területen, ez mennyire káros a fűre, kiritkíthatja-e, és hogyan lehet visszaszorítani vagy eltüntetni ezeket a növények között kialakult élővilágot.
0: Rendben, már is innen folytatjuk, 5 perc múlva 3:49.
2: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó Rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: Tudnunk kell, hogy a vastag mohásodás nem önálló bajként jelenik meg a kis gyepes területeinken, hanem általában jelző tünetként szoktuk jelezni, ami azt jelenti, hogy a gyepben olyan körülmények alakultak ki, fény, víz, talaj és tápanyagviszonyok, amelyek a mohának kedveznek. A fűnek viszont nem. Ezért a megoldás nem egyetlen szerben kell gondolkodni, hanem okokozati beavatkozásokat kell eszközölni. Mennyire káros a moha a fűre? A tapasztalataim alapján azt szeretném megosztani, hogy a közvetlenül nem parazita, nem fertőzi meg a füvet, és de közvetetten viszont rontja a gyep állapotát, ami azt jelenti, hogy elfoglalja a talajfelszínt, fű nem bokrosodik, nem tud újrahajtani, víz és levegő forgalmat tudja rontani, tömör, nyilkos felső réteg van a talaj felső rétegében, a fénnyel alakít ki konkurenciát, különösen az árnyékba visszaszorítja a füvet, például egy árnyékos ház mögött, vagy felület keményesedés, ilyen csúszóság alakul ki, ez a használati értéke romlik a gyepnek, és ennek következtében látható, hogy lassabban vagy gyorsabban, de a gyep ritkul, foltos lesz, és a moha dominánsá válik az adott területen, ezekkel lehet leginkább találkozni. Miért is alakul ki ez a mohásodási folyamat? Általában az árnyék segíti, a tömörödött talaj, a savanyodó közeg, a talajnak a savanyosodása, a rossz vízelvezetési problémákkal találkozom többfele, illetve az alacsony tápanyagszint, főleg a nitrogén hiány is elősegíti, illetve az alacsony vágási magasság is erősíti a mohásodásnak a folyamatát. Általában úgy szoktam fogalmazni, ha megoszthatom, hogy a moha általában nem támad, hanem kihasználja a gyenge gyepet. Milyen praktikák, milyen lehetőségek vannak a mohának, a mohásodásnak a visszaszorítására? Első a mechanikai eltávolítás, amit szeretnék megemlíteni. Itt kiemelném a gyepszellőztetést, a gerebjézést. Cél, hogy felszakítsuk ezeket a moha szőnyegeket, és felnyissuk a talaj felszínnek a tetejét annak érdekében, hogy kicsit levegőt kapjon ez a moha szőnyeg. Másik a talajlazítás, ami ennek következtében egy juggatások, homokkal felülterítésnek a lehetőségét, ennek következtében javul a szellőzöttség, csökken a moha előnye, és a pangó vizeknek a levezetése is segítheti a mohásodásnak a csökkenését, illetve a mélyebb öntözés, tehát nem a felületre, hanem alá, a talaj alatt történik az öntözés. Mert hiszen a moha a tartós nedvességet szereti, és nem szereti a ciklikus vízellátottságot. Említettem korábban, hogy a nitrogénellátás kérdése is fontos, ezért a nitrogénellátás kiegyensúlyozott kérdését kell javítani, és a megfelelő NPK arány, tehát a nitrogén-foszfor-káliumnak a kijuttatása segíti a gyepnek is az erősödését. A pH kérdés is kulcsfontosságú, itt ki szeretném emelni, hogyha savanyú a talaj, ugye a pH alacsony, akkor meszezni kell, mert ennek következtében a talajszerkezetet tudjuk javítani, a moha visszaszorul. Célszerű sokszor, mindig javaslom, és itt is szeretném megemlíteni, hogy talajvizsgálatra történjen a kertészeti munkánk is, illetve a van lehetőségünk is a gyepnek a telepítésére előtt is, vizsgáljuk meg a talajainknak a pH-ját. Ha ezeket be tudjuk tartani alapvető tényezőként, illetve a vágási magasság esetében, hogy ne vágjuk túl rövidre, ideális a 4-6 cm-es vágás, ennek következtében a rövid fű, gyenge gyökér és a moha előnyére tudunk szert tenni. Ha ezeket mind be tudjuk tartani, bízom benne, hogy szép, gyepes terület alakul ki kertjénk világában.
0: Köszönjük szépen, jövő kedden találkozunk ismét Sipos gazdával. A folytatásban Lehár Luxemburg grófja című operettjéből hallhatnak részletet, Honti Hanna énekel, egy 1964-es felvétel szól, melyen az operett színház zenekarát Breitner Tamás vezényli.
3: Egyáltalában mi van az utcán?

mosolyoghatsz mindezen.

kipihen, hogy ugye bár, amely ilyesmiket kitalál. Futó bolond, aki beleül,

még csak a földön maradnának ezekkel a legújabb divatokkal, de egy Blériú nevű fantaszta akad, géppel repül a napüze alatt, megesik, hogy leesik, én nem értem ebben mi a sik.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. A 9 órai hírek előtt Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory című világslágerét játssza a Stúdió 11. A következő zenei óra első felvétele pedig egy kisebb csárdáscsokor Andy Piroska nyújtja át, Balázs Tamási zenekar a kíséretével.

0: Műsorajánló.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését tegnap a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámbitták megoldásáról és a kereskedelmi kérdésekről egyeztet. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokád miatt a szigetország villamosenergia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fent. Egy hír az utakról. Munkavégzés miatt az M1-esen Budapest felé több helyen jelentős torlódás alakult ki. Bábolna előtt több mint 5, Tatabánya és Szárliget között csak nem 10, Biatorbágynál pedig 4-5 kilométeres dugóra kell készülni. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. május 14-e van, csütörtök, bő 7 perccel, 9 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel, Hajdú Tibor vagyok, nagyon remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom abban, hogy a folytatás is legalább ilyen jó lesz, kiváló muzsika szól, ez garantálhatom, nóták, a Megkértem egy piros rózsa ágat, Fényes György, a Sárgul már a kukoricaszár 60. kis gyöngy előadásában, az Örök Zöldek között pedig Zalatnai Sarolta, Vince Viktória sláger mellett hallhatják az Eddát, és természetesen Dankó klubos átiratban is játszom Örök Zöldeket majd az óra vége felé. Elsőként jöjjön részlet a Padlás című musicalből a Szilvás Gombóc, Pápa Jerika mellett Rudolf Péter, Hegedűs Dél Géza, Kálid Artúr és Oberfang Pál énekel. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot!

0: dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk, delis napot kívánok. 1037 Budapest Kunigunda útja 64 a postacím, de ott van a Dankor Rádiós, illetve a Hajdú Tiboros közösségi oldal. Ezekre várjuk a jelentkezést, akár születésnapos, névnapos vagy házassági évfordulós köszöntésre. Hozzám futott be Kovács Éva kérése, és remélem az ünnepeltünket most el is érem telefonon.
1: Nemes Niki.
0: Főszerkesztő asszonyság, Hajdú Tibor, stúdió adásban van. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Születésed ünnepnapján 100 virágból küldök csokrot néked. Édes hangú muzsikával, a nótáddal köszöntelek téged, ami szép van a világon, mindazokat szívemből kívánom. Sose érjen téged bánat, tövist, ne lásd csak rózsákat, kívánja neked Kovács Éva néni. Szíve legnagyobb szeretetével.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hát nagyon köszönöm, hogy megint felhívtatok, és hadd ragadjam meg az alkalmat itt, hogy képzeld el, Tibi, hogy az
0: ötítőre... Várjál, elment a vonal, bocsánat, nagyon rossz volt a vonal, ismételd meg, légy szíves.
1: Bárki megyek az épületből, ahol állok.
0: Sokat segít.
1: Szóval az a helyzet van, hogy a rögzítőn nagyon-nagyon sok üzenet várt engem, nem is gondoltam, hogy ennyien számon tartják ezt a napot, és nagyon szépen köszönöm ezúton is mindenkinek, hogy gondoltak rám, és persze nektek is. És képzeld, már 17:30 indult a köszöntő a lányom és a férjem, így reggel 17:30 a kutyával együtt.
0: Édeseim, azért egy dolgot még hadd mondjak el, Éva néni azt írta, hogy nagyon-nagyon szeret, és nagyon köszöni, amit értük, mint hallgatókért, Dankó családért, és személyesen érte teszel, mert hogy ez neki nagyon-nagyon sokat számít, és gondolom, hogy neked is jó érzés az, hogy érzed, hogy mindaz a szeretet, amivel te fordulsz a hallgatók felé, a nézők felé, akár egy Dankó klub kapcsán, ez mind-mind-mind értő szívekre talál, és viszonzásra is puszilunk, nagyon szeretünk, Niki, és sok boldogságot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és nektek is csodálatos napot kívánok.
0: Köszönjük, viszont Farkas Ruzika énekel a folytatásban, születésed ünnepnapján a Dankó Rádióban.

győri fővonalon mindkét vágányon újraindulhatott a forgalom. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Volt egy kis fennakadás, meg riadalom, mert egy tolatást végző vonat ellenkező irányba indult el véletlenül, hát valószínűleg nem véletlenül, de a lényeg az, hogy ilyenkor az a protokoll, hogy ki kell vizsgálni a helyzetet, és mire helyreáll a menetrend szerinti közlekedés, azért egy kis időnek el kell telnie. Az új szászi fővonalon hosszabb menetidővel és terelt IC-kkel kell számolni. Nagykátai és Tápió szele között egy szakaszon csak lassabban közlekedhetnek a vonatok pályahiba miatt. A közutakról pedig egyetlen információnk van, ami fontos lehet. Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, Nagyigmán térségében, a 95-ös kilométernél, illetve a szokásos helyen, az átterelt szakaszon. Több kilométeres sor áll a külső sávban, Tatabányánál. Sok türelmet kívánok, hogyha netán arra utaznak. Vigyázzanak magukra. Örökzöldek a folytatásban, de milyenek az Eddától az álom nem sokára. Most pedig a Téged nem felejtlek el című Vince Viktória dal következik.

Folytatódik az időutazás, most is, 10 óra után pedig még intenzívebben a Bankó Rádióban. Aranylemezek című műsorunkban Tölgyi Kriszta pedig le is parkolja a képzeletbeli időgépet abban az évben, amikor még a hókotló is elakadt a nagy havazásban, biztos emlékeznek rá. És ez volt az az év, amikor megszületett a Föld 5 milliárdodik lakója, konkrétan Zágrábban, hát azóta már 8 milliárdán is többen vagyunk. 1987-ből Zorán Szép Júlia, Komár László Pesti Dzsigoló című dala szól majd, Balázs Fecó előadásában pedig az Évszakok című dal is felidézi 1987-et, mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek, bő egy évszázad magyar örökzöldjei. A folytatásban Korda György, már is.

Egy rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

Szentendrén is kirúgtuk a Könyvtár Színház termének oldalát a Dankó Klubon. Ha lehet így fogalmazni, derűs napot kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják, és lesznek még ilyen koncertek természetesen idén. A folytatásban felidézzük ezeket az alkalmakat. Egy tatabányai 2017-es koncertfelvétel következik. Budai Beatrix énekel, az Őszhajú asszonyt hallhatják. A kíséretet Tordai Zoltán és zenekar adja.

nap települése Geresdlak méltán világhírű gőzgombóc fesztiválját mutatja be a folytatásban Becsei Ámikló színművész. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Következik Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódja. Előtte az Omega ezüstesőjét Faragó Zsuzsi István előadásában hallgatjuk meg. 10 órakor hírek, utána indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával. Budai Beatrix a Déli Krónika után várja önöket, ma is jó ebédhez szól a nóta. Szívküldi szívnek szívesen, kívánságműsor 2 órától Gál Zoltán várja önöket. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében most köszönöm a reggeli figyelmüket, alig várom a holnap reggelt, 6 órakor találkozunk. Hajdú Tibort hallották, Deris napot, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Baranya.
1: Évszázados sváb hagyomány. Keresd Laki, Gőzgombóc Fesztivál. 2022-ben a 15. Gőzgombóc Fesztiválon már 36 csapat főzte ezt az ínyenséget. Maga a gőzgombóc, a dampfknödel régi sváb étel. Sülve, főve, szaggatva, fonva, vájlingban, lábasban, édesen és sósan is finom. Babbal, káposztával, lekvárral, mákkal és vaníliával is kínálják. A Dunántúlon szinte minden sváb falunak saját változata van. Kell hozzá tej, cukor, élesztő, liszt, só, tojás, zsír, gríz. A készítését talán már régen elfeledték volna, ha a Baranya vármegyei Geresdlakon nem veszik elő a régi receptet. A község falunapját kikiáltották Gőzgombóc Fesztiválnak, így a közeltávoli környék lakóinak felidéződtek a gyermekkor ízei és örömmel és nosztalgiázva járnak már másfél évtizede a fesztiválra a gőzgombócért. Így aztán új életre kelt az a finomság, amit már nem csak az idősebbek, hanem a fiatalok is szívesen esznek és készítenek. A magyar mellett német szó is hallatszik a sokadalomban. Ez nagyon fontos a magyarországi német kultúra és anyanyelv megőrzése miatt. A gőzgombóc Geresdlak és az egész vármegye büszkesége, ezért joggal került be a vármegyei értéktárba és a Kincses Baranya könyv legújabb kiadásába is. A község a fesztiválra megtelik ízekkel, jó hangulattal és látogatókkal is, hiszen a 700 lakosú település ezen az ünnepen 7000 vendéget fogad.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Bajor Lili színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a szülők öröksége, a színjátszás imádata, de természetesen szót ejtünk majd az édesapáról, Bajor Imréről is, akit nem túlzás, hogy szinte az egész ország a szívébe zárt. Vasárnap Kniss Gábor zenész zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején a MIDEM, s azon részt venni a 70-es, 80-as évek Magyarországát képviselve, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy kikkel, milyen dalszövegíró nagyságokkal ismerkedhetett meg vendégünk, akik később alkotótársai is lehettek egy-egy közös produkció kapcsán. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
6: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
7: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Csináltak már sok mindent az emberekben. Koncertet talán még nem adtak.
8: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a filmet, és mondom, hát ez nem lehet.
9: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és a humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több víz maradjon az országban, közölte Gacsányi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese tegnap Ópusztaszeren. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsódi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és fertőtleníteni a kezeket. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungaricum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán, csaknem 90-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházok rongálódtak meg, több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött autókra. Itthon országszerte süt a nap, délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől már keleten is lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma mások mellett Bence Márta, Demjén Ferenc, Cserháti Zsuzsa és Csárli, Kovács József, Sárosi Katalin, Katona Klári és a Bergendi dalai szólnak az összeállításunk első részében. Öveket becsatolni, mert a képzeletbeli időgép indulásra készen áll. A Neoton Familia slágerével, a Jojóval kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

80-as évek fiataljainak közös generációs filmélménye volt a Szerelem első vérig, amely olyan óriási sikert aratott, hogy Dobrai György rendező 1988-ban elkészítette a folytatását is. A főcímdal megírására ugyanazt a szerzőpárost, Dés Lászlót és Demjén Ferencet kérte fel. Az aranylemezeket a Most kell eldöntenem című dallal folytatjuk Demjén Ferenc előadásában.

A 80-as években nagy sikerrel ment egy vígjáték sorozat a tévében, Szálka hal nélkül címmel. Magára a sorozatra talán sokan nem is emlékeznek, a fiatalok pedig egyáltalán nem is látták soha, de a főcímzenéje a mai napig népszerű örökzöld.

A magyar filmtörténet egyik klasszikusa, az 1934-es Meseautó tulajdonképpen a romantikus vígjátékok prototípusa volt, és máig szívesen nézzük. Mint ahogyan a főcímdalát, Márkus Alfréd és Harmat Imre szerzeményét is szívesen hallgatjuk. Az aranylemezekben egy archív felvételről Perczel Zita és Ilosvai Gusztáv előadásában csendül fel a feledhetetlen melódia. Meseautó.

0: csak álom ezt talán. A boldogság után már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Mese on.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Az ember akkor válik felnőtté, mikor a szülei elmennek. Én már sajnos nagyon régen felnőtt vagyok.

Az 1967-es Táncdalfesztiválon énekelte Sárosi Katalin a Lassan bandukolva című dalt a Magyar Rádió Esztrád zenekara kíséretével. Bár Komlódi József és Tölösi Péter szerzeménye bejutott a döntőbe, díjat végül nem nyert, viszont nagy sláger mára pedig örökzöld lett, úgyhogy itt a helye az aranylemezekben.

Néhány héten belül az ország szinte összes iskolájában elhangzik majd a Gaudeamus Igitur a tanévvégi ballagási ünnepségeken. Az aranylemezek első részének végén a Bergendi Együttes feldolgozásában idézzük fel. 11 óra 4 perckor pedig Vojtágyi és Bodrogi Gyula duettjével folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastrukturális létesítmény és lakóház is megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszári és Kazanyi repülőtér forgalmát. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját. A légicsapást a magyar kormány elítélte, és ma délelőtre Orbán Anita külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és a humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások fő célja a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 110 milliárd euróról van szó. Leválthatják a brit kormányfőt, Keith Stramer kihívója Wes Streeting, egészségügyi miniszter. A miniszterelnök távozását azóta követelik egyre többen, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a Szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg, és több tucat haszonállat is elpusztult. Az északi államban a márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyó gomoly felhők lehetnek az égen, délutántól többfelé lehet egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Aranylemezek.
6: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Pár percet pihent a képzeletbeli időgépünk, de az utazás folytatódik. Délig mások mellett Toldi Mária, a generál, az apostol, Kovács Kati, Hofi Géza és Kós János felvételei mellett válogatunk 1987 nagy slágereiből is. Az Egy férfi és egy nő című Oscar-díjas francia film főcímdalával megyünk tovább, melyet Vojtágyi és Bodrogi Géza.
3: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy fesztivál győztes dallal folytatjuk az aranylemezeket. Az 1974-es Made in Hungary rádiós dalverseny első helyezését Novai Gábor és S. Nagy István Csöngesbe jó barát című szerzeménye nyerte el, melyet a Generál együttes és a Mikrolead vokál.

az Apostol Együttes 50 éve 1976 nyarán a Tessék Választani rádiós dalversenyen mutatta be Német Zoltán és Szenes Iván Nekem a tenger a Balaton című dalát, amellyel folytatjuk az aranylemezeket.

Az aranylemezek következő dala előtt szerintem elég annyit mondanom, hogy macska duett. Malek Miklós és Szenes Iván szerzeményét Hofi Géza és Kós János adja elő. Yeah.

Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam, egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.

0: macudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, mi
0: ez a macska farka.
1: Na. No.

Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.

Az aranylemezekben ma 1987 három nagy sikerét választottuk ki. Ekkor énekelte el Zorán Gerendás Péter és Sztevanovics Dusán Szép Júlia című szerzeményét. Komár László saját dalszövegével átdolgozta és újraértelmezte a Just a Gigolo című világslágert, amiből így Pesti Gigolo lett. Balázs Fecó és Horváth Attila pedig megírta a 8 évszak című tévésorozat főcímdalát, az évszakokat, amely önálló életre kelt és örökzöldé vált.

A Dankó Rádió immár hagyományosan minden év decemberében rádióhallgatókkal és előadó művészekkel ünnepi a születésnapját, és egyben búcsúztatja az új évet. Ilyenkor szoktuk átadni a Dankó Rádió zenei díjait is, de a kitüntetettek mellett más művészek is színpadra szoktak lépni, azokban a műfajokban, amelyekkel önök nap mint nap találkozhatnak a műsorainkban. A tavalyi Dankó Gála egyik fellépő művésze Dolly meg is énekeltette a közönséget egy örökzölddel, az Ábrándos Szép Napok című dallal, különleges hangszerelésben, amely Kovács Erik zongora művész munkája volt. Ő vezette a könnyűzenei együttest, míg az alkalomra kibővített cigányzenekart idősebb Sárközi Lajos prímás irányította a Magyar Zeneházában. Ezt a koncertfelvételt hallhatják most az aranylemezen.

Légy vidám, kös a nyakkendődből csokrot komán, a mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixi.

Kedves hallgatóink, a mai örökzöld zenei összeállításunkat a Tűzpiros virág című dal feldolgozásával zárjuk. Terék József klarinét művész előadásában Tarnai Kis László zongora kíséretével. A Déli Krónika után pedig a Magyar Nótáké a főszerep, hiszen Budai Beatrix vezetésével hamarosan kezdődik a Jó ebédhez szól a nóta. Aztán 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban is hallhatnak majd újra örökzöldeket, hiszen Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő az önök zenei kéréseit teljesíti, és bizony sokan küldenek a szeretteiknek régi nagy slágereket is. Az aranylemezek mai stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzserünk D. Szabó Ágota nevében is búcsúzom. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap 10 óra után ismét várom önöket a képzeletbeli időgépünkkel egy újabb közös zenei utazásra. Addig is kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: lemezek. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Bajor Lili színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a szülők öröksége, a színjátszás imádata, de természetesen szót ejtünk majd az édesapáról, Bajor Imréről is, akit nem túlzás, hogy szinte az egész ország a szívébe zárt. Vasárnap Kniss Gábor zenész zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején a MIDEM, s azon részt venni a 70-es, 80-as évek Magyarországát képviselve, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy kikkel, milyen dalszövegíró nagyságokkal ismerkedhetett meg vendégünk, akik később alkotótársai is lehettek egy-egy közös produkció kapcsán. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó. Bordi András főbb híreink, először röviden. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétával és drónnal támadta éjszaka Ukrajnát, közben berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt.
2: Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és a kereskedelmi kérdésekről egyeztet.
1: Felkészültek az átadás átvételre, megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a magyar közlönyben.
2: Országszerte süt a nap, délután előbb a Dunántúlon, estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicek István. Éjszaka is folytatta az Ukrajna elleni légi csapásokat az orosz hadsereg. Kijevben közben előzetes letartóztatásba helyezték az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét, aki a gyanú szerint egy összesen 10 millió eurós pénzmosási ügy részese. Pékbúcsú összefoglalója.
3: Oroszország a hétfőn véget ért tűzszünet óta először támadta az ukrán fővárost. A csapások miatt sajnos áramszünet van a kijevi régióban. Vízhiány lépett fel a fővárosban, ezért hozzáférhetővé tettük a tartalékainkat, közölte Vitali Klitschko kijevi polgármester. Bár a beszámolók szerint a háromnapos fegyvernyugvás alatt az orosz és az ukrán oldalon is voltak csapások, ezek mértéke meg sem közelítette a csütörtök hajnali eseményeket. Azt mondjuk, már hozzászoktunk ehhez, pedig ezt lehetetlen megszokni. A férjem szólt, hogy nézze ki az ablakon, mert egy lyuk tátong az épületen. Kinéztem, és tényleg így volt. Gyerekeket mentettek ki egy kigyulladt hivatal épületéből. Rettenetes éjszaka volt. Nem tudom most, mit tehetnénk. Az egésznek semmi értelme. Azt mondták nekünk, két fal közé bújni biztonságos. Erre most nézzék meg, mi történt itt, panaszolta egy nő. Az ukrán elnök a közösségi oldalán reagált a történtekre. Volodymyr Zelenszky szerint a nap első óráiban 670 drón berepülését észlelték az országban, de az oroszok több mint 50 különböző típusú rakétát is kilőttek. Az ukrán vezető egy iskola, egy állatorvosi klinika és más civil létesítmények elleni támadásról is beszélt. Sokan megsérültek, és többen nem élték túl az éjszakát. Az áldozatok száma pedig várhatóan tovább emelkedik. Bár Vladimir Putin orosz elnök a múlt hét még arról beszélt, hogy a háború a végéhez közeledik, az orosz vezetés nem reagált a legújabb ukrajnai csapások hírére, az orosz állami hírügynökség pedig kizárólag orosz területek elleni meghiúsított ukrán dróntámadásokról közölt hírt. Közben a TASZ arról számolt be, hogy csütörtökön Andriy Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője állt az ukrán legfelsőbb korrupció ellenes bíróság elé. Volodymyr Zelenszky bizalmasát a törvényszék 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte, ami alól 140 millió hrivnya, átszámítva mintegy 970 millió forint óvadék ellenében mentesülhet. A korábbi miniszter tagadta, hogy ezt ki tudná fizetni, de azt mondta, reméli a barátai majd segítenek neki ebben. Andriy Jermak még tavaly mondott le hivataláról, miután gyanúba keveredett egy 10 millió eurós összértékű pénzmosási ügyben. A korábban filmproducerként ismert férfi az elmúlt években Ukrajna egyik legbefolyásosabb politikusává vált, ami a szakértők szerint sokat ártott az ukrán kormánypárt és Volodymyr Zelenszky népszerűségének.
1: Kárpátalján folyamatos a kárelhárítás. A tegnapi, a háború kezdete óta a térséget ért legnagyobb légitámadás után. Magyarország elítélte a támadást és segítséget ígért a kárpátaljai magyaroknak. Részletek Barna Pétertől.
4: Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal indított támadást kárpátaljai települések ellen. Több becsapódás és robbanás volt Szojván, Munkácson és Ungváron, illetve a régió hegyvidéki területein. Szojván egy transzformátorállomást talált el az egyik drón, egy másikat pedig ökörmező fölött észleltek. Az ukrán hírszerzés szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek.
5: A háború kitörése óta ez a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját.
4: A magyar kormány határozottan elítéli a Kárpátalja elleni orosz támadást, közölte Magyar Péter szerdán a kormányülésen tartott sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök ópuszta szeren aláhúzta, tájékoztatást várnak Oroszország nagykövetétől, akit berendeltek a külügyminisztériumba.
5: A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba.
4: A szerda délutáni támadás mintegy fél órán át tartott. Összesen 11 orosz sehid és geránd drón lépett be Kárpátalja légterébe. Az ukrán jelentések szerint a legtöbbet sikerült lelőni vagy hatástalanítani, amelyek pedig célba találtak, nem okoztak jelentős károkat a létfontosságú objektumokban. A legfontosabb, hogy a légitámadásnak nincsenek sérültjei, írt a közösségi oldalán Kárpátalja katonai kormányzója. Miroslav Bilecki azonnali hatállyal elrendelte az óvóhelyek állapotának és hozzáférhetőségének ellenőrzését is. Az ukrán elnök közösségi oldalán fontos üzenetnek nevezte, hogy Magyar Péter elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását. Volodymyr Zelenszkij egyúttal megköszönte Magyar Péter együttérzését és határozott kiállását. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, kapcsolatban vannak a magyar közösséggel és a konzulokkal. Tar Zoltán hangsúlyozta, szeretnének mindenben segítségére lenni a kárpátaljai magyaroknak.
6: Bármilyen helyzet merül föl, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért.
4: A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról, írta a Fidesz frakció vezetője Gulyás Gergely aláhúzta, a leghatározottabban elítélik és elfogadhatatlannak tartják az orosz dróntámadást. Imádkozom a kárpátaljaiakért, írt a Sulyog Tamás közösségi oldalán. A köztársasági elnök elítélte a támadást és leszögezte, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen.
1: Jónak értékelte a kínai elnökkel folytatott találkozóját az amerikai elnök. Xi Jinping és Donald Trump főleg a gazdasági kapcsolatok erősítéséről és kereskedelmi megállapodások megkötéséről tárgyalt. A két nagyhatalom számára emellett az iráni válság rendezése, a tajvani helyzet, illetve a mesterséges intelligencia fejlesztésének és felhasználásának szabályozása is kiemelt téma. Kanalas Lili összeállítása.
7: Xi Jinping kínai elnök a nép nagycsarnok előtt üdvözölte Donald Trumpot csütörtökön Pekingben. Bár az Egyesült Államok első embere utoljára 2017-ben első ciklusa alatt járt az ázsiai országban, a két vezető tavaly is találkozott. Az októberi dél-koreai egyeztetés középpontjában a vámok álltak, most viszont a kínai elnök Tajvan kérdését nevezte a két ország legfontosabb ügyének. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt hivatalosan nem ismeri el, de nem hivatalos kapcsolatokat ápol Tajpejjel. Tavaly a Trump kormány bejelentette, hogy több milliárd dollár értékű fegyvercsomagot ad el Tajvannak, ezt azonban az amerikai elnök hivatalosan még nem hagyta jóvá. Xi Jinping szerint azonban Kínának és az Egyesült Államoknak így is több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Az egyik fél sikere lehetőséget ad a másik számára, a stabil kétoldalú kapcsolatok a világ javát szolgálják. Amikor együttműködünk, mindketten profitálunk belőle, amikor pedig egymással szemben állunk, az mindkettőnknek árt. Kínának és az Egyesült Államoknak riválisok helyett partnereknek kell lenniük, segíteniük kell egymást a sikerben és a közös fejlődésben. Kína és az Egyesült Államok közös érdeke például az iráni konfliktus gyors lezárása. Peking ugyanis szoros gazdasági kapcsolatokat ápolt Teheránnal, emiatt már több diplomáciai lépést is tettek, hogy segítsék a felek közti egyeztetéseket. Az amerikai és a kínai elnök végül több mint két órán át egyeztetett egymással. A tárgyalás elején Donald Trump úgy fogalmazott, kettejük jó kapcsolata révén a kínai-amerikai viszony jobb lesz, mint valaha. Már régóta ismerjük egymást, valójában ez a két ország közötti leghosszabb kapcsolat, amelyet bármelyik elnökünk valaha is ápolt. Számomra ez megtiszteltetés, mindig fantasztikus volt a kapcsolatunk, jól kijöttünk egymással. Ha nehézségek adódtak, megoldottuk őket, telefonon egyeztettünk, amikor problémáink voltak. Az emberek nem tudják, de a nézeteltéréseinket általában nagyon gyorsan megoldottuk, mondta Donald Trump. A találkozó egy részéhez az Egyesült Államok legnagyobb üzleti és technológiai vállalatainak vezetői is csatlakoztak. Washington ugyanis azt reméli, hogy Kína több amerikai cég előtt is megnyitja kapuit. A találkozó után Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés remek volt, részleteket azonban nem közölt.
1: Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba az amerikai blokkád miatt. A szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány óráig van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértője a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot.
2: Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium.
1: Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
2: Keir Starmer kormányfő kihívója West Riding egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
1: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
2: A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
1: Oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés, ezekre a területekre fordítaná a kormány az eddig zárolt uniós forrásokat. A miniszterelnök arra számít, hogy bő 10 nap múlva alá is írhatják a megállapodást Brüsszellel. Kara Barnabás és Jó Csaba összeállítása.
8: Brüsszel 34 milliárd eurót fog felszabadítani Magyarország számára pár héten belül, erről ír a HVG. A portál szerint ez egy komoly fordulatot jelent, hiszen korábban csak a pénzek egy részének lehívásáról volt szó a szűkös határidők miatt.
5: Van állunk magas szintű tárgyalások folynak az európai intézmények vezetői és a magyar kormány most már beiktatott és felesküdött tagjai köz.
8: Az értesülések egybecsengenek Magyar Péter szavaival, aki a szerdai kormányinfón arról beszélt, szeretne minél előbb megállapodni. A miniszterelnök bejelentette, jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, és akár már május utolsó hetében megállapodást köthet Ursula von der Leyennel.
9: Az államadósság csökkentésében, a jövőbeli költségvetési mozgástér növelésében és a gazdaság beindításában már rövid távon jelentős segítség lesz a befagyasztott uniós források felszabadítása és hazahozatala.
8: Erről beszélt a pénzügyminiszter még kedden a bizottsági meghallgatásán. Kármán András azt mondta, előre haladott tárgyalásokat folytatnak az Európai Bizottsággal.
9: A felszabadított kohéziós források 2029-ig felhasználhatóak lesznek a TISZA programjában szereplő kiemelt célokra, oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés területeken.
8: Kármán András arról is beszélt, uniós pénzek bevonásával enyhítenék a lakhatási válságot. A pénzügyminiszter szerint ehhez át kell állni a kínálati oldalra, és bérlakásépítési programmal kell erősíteni a piacot.
10: Az a feladatunk, hogy az uniós pénzek hazahozatalán dolgoznunk kell.
8: Vitézi Dávid kijelentette, az uniós források hazahozatala kulcskérdés a magyar gazdaság fejlesztése miatt. A miniszter hozzátette, azért dolgoznak, hogy a hazánknak járó forrásokat minél hamarabb fel lehessen használni, például a hazai közlekedés fejlesztésére.
10: Alapvetően 3 kulcs területen javaslunk az Európai Bizottságnak olyan projekteket, amik ma még nem szerepelnek a helyreállítási tervben. Az egyik a közlekedés, a másik az energetika, a harmadik pedig a megfizethető lakásépítések területe. Ezekről még mind tárgyalni kell. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen 2026. augusztusáig lehet ezeket a forrásokat felhasználni, addig ezek közül megépíteni már semmit nem lehet. Tehát most azon gondolkodunk, hogy tudunk olyan konstrukciókat létrehozni, ahol mégis tudunk megmenteni minél több forrást.
8: Vitézi Dávid később a 24.hu-nak azt mondta, a bérlakás építés támogatása is bekerülhet az unió céljai közé, ezért készen állnak arra, hogy a lehető leghamarabb lehívják a forrásokat. Hozzátette, az ország több pontján, így Budapesten, Győrben és Debrecenben is építenek majd megfizethető lakásokat.
1: Szuverenitás, védelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
5: Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
11: Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus-Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki elnökkel is találkozik.
5: Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás Mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni a háromnapos nemzetközi tárgyalások után.
11: Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
5: Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudunk megmondani. Mi ezt mondtuk végig a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközön hozzájáruljunk a béke mielőbbi megteremtéséhez.
11: Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát.
12: Magyarország integráló szerepre törekszik, és elkíván mozdulni a blokkoló megközelítéstől. Ahogyan a kampányban is megfogalmaztuk, nem leszünk többé volt a küllők között, hanem küllő a keréken.
11: Ezt már Orbán Anita külügyminiszter mondta beiktatása előtti meghallgatásán. Hozzátette, nem az unióban meglévő tagállami ellentétek felnagyítására, hanem azok megoldására törekszenek, ugyanakkor határozottan kiállnak a magyar érdekek mellett.
12: A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
11: Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszel egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. Erről már a gazdasági és energetikai miniszter beszélt korábban. Kapitány István hozzátette, a 10,4 milliárd eurónyi forrás lehívásáról már megkezdték a tárgyalásokat, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténnie. A visszanemtérítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
9: Nem politikai elszigetelődésre van szüksége Magyarországnak az Európai Unióban, hanem jó tárgyalási pozícióra és hiteles intézményekre. Hogy szokták mondani, ha nem ülsz az asztalnál a vacsora közben, akkor könnyen az étlapon találhatod magad. Tehát nagyon fontos, hogy egy ilyen klubban maximális részvétellel a magyar érdekeket képviselve, a magyar szuverén érdekeket képviselve a magyar emberek számára ezeket a forrásokat hazahozzuk.
11: Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a magyar közlönyben. A rendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvételt délután tartják. Illés Anna összeállítása.
13: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcsszerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
1: mondta korábban a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter kedden az új kormány minisztereinek eskütétele előtt kijelentette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
13: A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi minisztérium, az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
1: A Magyar Közlönyben szerdán valamivel évfél előtt megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit is tartalmazza. A miniszterelnök egyebek mellett képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, koordinálja a miniszterek munkáját és ő vezeti a kormányüléseket. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási, a gyermekügyi, valamint a pénzügyminiszter teendői közt azt írják, a kormány ügyrendjében foglaltak szerint a feladatkörében vétót gyakorolhat a jogszabályok és a magyar közlönyben kiadandó kormányhatározatok tervezeteiben. Két minisztérium esetében kiegészítést is tartalmaz a rendelkezés. Az igazságügyi minisztérium esetében az igazságügyért való felelőssége keretében jogi és alkotmányossági vétót, a pénzügyminisztérium esetében pedig az államháztartásért való felelőssége keretében költségvetési vétót gyakorolhat a miniszter. A tárcák feladat megosztásában több változás is lesz a korábbiakhoz képest. A miniszterelnökséget vezető miniszter felel például az általános politikai koordinációért, az Európai Uniós ügyek koordinációjáért és a kormányzati kommunikációért. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Rendőrség, a Terror Elhárítási Központ a Belügyminisztériumhoz tartozik. A külügyminiszter irányítja mostantól a polgári hírszerzést és az üldözött keresztények megsegítését célzó programot is. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, ma délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. A kormányfő hozzátette, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik.
14: Országszerte súlyos problémákat okoz az asszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak. Csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének 5-szöröse hiányzik. Közben a kormány rendkívüli intézkedéseket és országos vízügyi koordinációt ígér a helyzet kezelésére. Részletek Zilai Zsuzsannától.
15: Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
1: Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el, úgynevezett

0: operatív törzset. Azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
1: A drasztikus asszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Maris-pusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztatón hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
2: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
1: Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgató helyettes a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására csütörtökön létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
3: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területre, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
1: A főigazgató helyettes szerint a vízgazdálkodásnak az alapműködése a vízre alapozott tájhasználat bevezetése. Hozzátette. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működésének van műszaki beavatkozási terve, melyet a felálló új minisztériummal egyeztetve várhatóan még idén meg tudnak valósítani. Gacsáy József kiemelte, a hazai vízgazdálkodás problémáira nem csak az öntözés nyújt megoldást, de fontos, hogy ezek a rendszerek hatékonyan tudják bővíteni az ország vízkészletének elosztását minél nagyobb területen.
4: 4:01 lesz.
5: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az orosz hadsereg 500-nál is több rakétával és drónnal támadta éjszaka Ukrajnát. Szó volt arról, hogy Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások, és hamarosan beszámolunk arról, hogy új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.
4: Déli krónika.
5: Bordóban több mint 1700 emberrel a fedélzetén rövid időre karantén alá helyeztek egy brit óceánjárót, miután egy idős utas meghalt és több tucat embernél hányásos hasmenéses tünetek jelentkeztek. A francia hatóságok norovírus jelenlétét mutatták ki a hajón, és úgy vélik, ételfertőzés állhat a megbetegedések hátterében. Az esetnek nincs kapcsolata a Hondius óceánjáróval, ahol a hantavírus szedett áldozatokat. Részletek Lehocki Zsuzsától.
6: Kordonnal kerítették körbe az Ambition hajót a bordói kikötőben. A Skóciából érkező óceánjárón tartózkodó 1700 embernek megtiltották, hogy elhagyja a hajót. A szigorú rendeletet azután hozták meg a francia hatóságok, hogy a fedélzeten egyelőre ismeretlen okok miatt elhunyt egy 92 éves brit utas, 50 embernek pedig gyomor és bélkurútra utaló tünetei voltak. Sokan azonnal párhuzamot vontak a Hondius luxushajón történtekkel, ahol hantavírusban fertőzöttek meg az utasok, mert a tünetek nagyon hasonlóak. De hamar kiderült, hogy az Ambition hajón többen hányást és hasmenést okozó vírus terjedése miatt betegedtek meg, a laboratóriumi vizsgálatok pedig kimutatták a norovírus jelenlétét. Ebből a fertőzésből két nap alatt általában ki lehet gyógyulni. A francia hatóságok bejelentették, ha a hajón betartják a megfelelő higiénés és szabályokat és az elővigyázatossági előírásokat, az óceánjáró folytathatja útját és kiköthet a tervezett kikötőkben. Szerda késő délután Bordóban végül engedélyt adtak arra, hogy azok az utasok, akiknek semmilyen tünetük sincs, leszálljanak a hajóról. Akiknek tüneteik voltak, azoknak a kabinjaikban kellett maradniuk. A személyzet gondoskodott róluk, vittek nekik ételt és vizet is. Az üres üvegeket, ételmaradékot és az étkészletet is műanyag zacskókba csomagolták, és veszélyes hulladékként tárolták. Tehát minden rendben volt, mondta egy utas, hozzátéve, hogy nem érzett félelmet, és senki sem pánikolt a fertőzés miatt. Közben még mindig kritikus az állapot annak a nőnek, akit egy párizsi kórházban hantavírussal kezelnek. A Hondius óceánjáró utasa volt, ahol hárman hantavírus fertőzésben meghaltak, vele együtt pedig 11 embernél kimutatták a vírust. Mindannyian karanténban vannak azokkal együtt, akik bizonyítottan nem fertőződtek meg, de a hajón voltak.

0: A holland zászló alatt hajózó Hondius, miután Tenerifén evakuálták fedélzetéről az utasokat, folytatta útját Hollandiába. A fedélzeten 25 tagú legénység van, egy holland orvos és egy nővér kíséretében, akik folyamatosan megfigyelik a hajón dolgozók egészségügyi állapotát.
1: Új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság. A cél a tagállami ellátórendszerek válságállóbbá, rugalmasabbá tétele. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
2: Az EU bővítené a globális ellátási láncokat és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatását irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsala Bibuniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, amit tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban.
1: Statisztikai adatok szerint az elmúlt 30 évben megduplázódott a hipertóniában, vagyis a magas vérnyomásban szenvedő betegek száma Magyarországon. Az egyik leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség sokszor az első években tünetmentes lehet, de van, akinél fejfájással, tarkótáji, halántéktáji lüktetéssel jelez. A Hipertónia világnapját május 17-én tartják. A cél, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre és a korai kezelés fontosságára. Falucskai Ivet összeállítása.
3: Nekem van egy ilyen szerencsém, hála jó Istenek, hogy már 140 fölötti vérnyomást mutatja, jelzi a fejem. Halánték, hátsó résznél ott szoktam érezni ezt a nyomást.
4: A magas vérnyomás tüneteiről számolt be egy beteg a Kossuth Rádióban. Szerencsésnek mondja magát, mert a szervezete már 23 éves korában jelzett. Így korán felfedezték nála a problémát, és időben elkezdhették a gyógyszeres kezelését. Az esetek nagy részében azonban nem okoz panaszokat a hipertónia. Sokszor azt sem tudják beazonosítani, mi állhat a hátterében. Erről már Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető beszélt. Az orvosok szerint genetikai hajlam, túlsúly és mozgásszegény életmód is növelheti a kialakulás kockázatát.
5: 140 per 90 mm fölötti érték felett egyértelmű a magas vérnyomás betegségnek a diagnózisa.
4: Magyarországon a 30 és 79 év közötti korosztálynak csak nem a fele magas vérnyomásban szenved. Ha nem fedezik fel időben, számos szövődménye lehet, hangsúlyozta Békási Szabolcs.
5: Egyértelmű összefüggés mutatható ki az ütőér szűkület kialakulása és magas vérnyomás betegség fennállása között, és ugye ez az ütőér szűkület okozta problémát, tulajdonképpen több szervünkben is eltérést okozhat. A szívnél ugye a szívizominfarktus kialakulásának a kockázatát emeli, a központi idegrendszerben, az agyban ugye stroke kialakulásához vezethet, a végtagjainkban alsó végtagi ütőér szűkületet, elzáródást okozhat, és természetesen a vesénket is károsíthatja.
4: Május 17-e a Hipertónia világnapja. Ez alkalomból a Magyar Hipertónia Társaság idén is csatlakozott a Nemzetközi Vérnyomásmérés hónapja kampányhoz. Számolt be a részletekről a szervezet elnöke. Pál Dénes hozzátette, csak nem 600 orvos vesz részt a programban.
6: Legalább 15 olyan páciensnél mérik a vérnyomást, akiknek az elmúlt egy évben valamilyen oknál fogva nem került sor erre. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy olyan egyéneknél, akik egyébként teljesen jól vannak, és nem gondolják azt, hogy hipertóniások, időben felismerésre kerüljön ez a betegség.
4: Pál Dénes hangsúlyozta, mivel a magas vérnyomás gyakran évekig tünetmentes, így az időszakos szűrés az egyetlen módja a korai felismerésnek. Időben felfedezve, hatékonyan kezelhető életmódváltással és gyógyszerrel is.
1: Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között.
7: A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és kezet fertőtleníteni.
1: Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum program iroda.
7: Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn.
1: Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, műzikelek és családi programok várják idén nyáron a közönséget a Margit-szigeti színházban Budapesten.
7: A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet lézershow tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója Bán Teodóra a Kossuth Rádióban, aki hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén harmadik alkalommal rendezik meg a jazz és borfesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
8: Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottsága a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől az operán, az operetten, a musical keresztül, és a könnyű zenén vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
1: A világsztárok és magyar előadók koncertjei mellett több újdonság is várja az idei Sziget Fesztivál látogatóit a fővárosi hajógyár szigeten augusztusban.
7: Önálló nagy színpadot kapnak a magyar fellépők. Megújul a gasztronómiai koncepció, a kulturális sokszínűség erősítésére pedig több művészeti és közösségi programot kínálnak. Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvényén világsztárok is színpadra lépnek, mondta a Sziget alapítója. Gerendai Károly hozzátette, újdonság, hogy a fő programok előtt, a mínusz egyedik napon, a magyar előadóké lesz a főszerep. A fellépők Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a mínusz egyedik és nulladik napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik, és 15-éig tart.
9: Lorántól, a Demjén Ferencig, a Majkától. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, hogy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veletek, de most ott tartunk, hogy most már ugye 50 fellépőnk van, és most már az idő ami a korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, ami folyamatosan építkezett.
7: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Győr és az M0-ás között szakaszos több kilométeres torlódásra készüljenek. Sokan kerülnek az 1-es főúton, Szárliget után ott is lelassulnak a járművek. Szintén az M1-esen Hegyeshalom irányába az M0-ás és Bicske között szemetet szednek, 2-3 kilométeres a kocsisor. Az M0-as autóúton az M5-ös felé Vecsés térségében a szalagkorlátot javítják. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a Gyöngyös térségében kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan araszolnak a járművek mindkét irányba. Baleset történt a 4-es főúton Ebesnél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakon terelik.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. A környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Czary Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
11: Időjárás jelentés.
1: Kellemes tavaszi időjárás ígérkezik, de az ivatarok már a küszöbön vannak, és mediterrán ciklon is érkezik hétvégére. Förhéz Adrián mondja a részleteket.
11: A mediterrán ciklonok szeszélyes légköri képződmények. Kiadós, bőséges csapadékot szállítanak, de szeszélyes területi eloszlásban. Így valóban érkezik a csapadéknak utánpótlása, de korán sem az ország minden egyes pontjára. Pedig igencsak ráférne a földekre. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma csak átmenetileg vette át a főszerepet a napsütés, egyelőre még gomoly és fátyol felhők zavarják meg, de délután a Dunántól nyugati felén, majd később keletebbre is záporok és zivatarok alakulnak ki. A hevesebb cellákhoz szélviarok, apró szemű jég és intenzív csapadék társul. Élénk, néhol erős szél fúj, ez csökkenti a hőérzetet. A hőmérséklet egyébként 17 és 23 fok között mozog. Estétől a középső ország részre, majd keletebbre is átterjednek a záporok, zivatarok, de fagymentes éjszaka várható, 3 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, közben nyugat felől ismét megvastagodik a felhőzet, így több helyen, több alkalommal ismétlődő jelleggel számíthatunk záporokra, zivatarokra. A mezőgazdaságnak pedig kedvezőbb hír, hogy az előttünk álló hétvégén nyugat felől a záporokat csendes, áztató eső váltja. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
7: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
12: Néha csábító a szabadság illúziója, amíg rá nem jössz, hogy a valódi szabadság belülről jön. Túróci Ildikó, orvos, írónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. május 14-én csütörtökön. Tartsanak velünk ma is egészen két óráig. A Szépen szól a magyar nóta című Polgár Tibor és Kerekes János szerzeménnyel indulunk, melyet Jenei Gábor és Bangó János zenekara ad elő, majd Lugosi Kati az Ez a kislány papucsot varratott című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak. A zenekart férje Duka Péter prímás vezeti. Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával.

És ezt a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy várjunk el egymástól. És ezt a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy várjunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárvány, csak egyedül én maradtam hátban. Azt a legvény, kit igazán jaj, megszerettem, máshol elé, más csókolja helyettem. Azt a legvény, kit igazán jaj, megszerettem, máshol elé, más csókolja.

1926. május 12-én született Horváth Gyula dalszövegíró, éppen kedden volt ennek 100. évfordulója, aktuális tematikus hétvégénken, szombaton és vasárnap számos Z. Horváth Gyula szerzeménnyel találkozhatnak itt a Magyar Zene Rádiójában. Most Bokor Jánost halljuk a 100 tagú Budapest Cigányzenekar szólistáival. Z. Horváth Gyula szövegére Horváth Zoltán komponálta meg a Monostori puszta szélén című nótát. Hallgassuk meg tehát Bokor János énekel már is, aztán Kolostyák Gyulát halljuk, és a Pántlikás kalapom fújdogálja a szél című magyar.

Kedves hallgatóink, most itt a Dankó Rádióban egy 1984-es rádió felvételen a Gajd énekegyüttes kiegészítésével Kovács Apolóniát halljuk. Egy cigánydalokból összeállított csokrot nyújtunk most át önöknek, a Magyar Néphadsereg népi zenekarát Berki László prímás vezeti. Berúgott a ponty. Ezzel a dallal megyünk tovább. Hallgassuk meg együtt!

Lakatos Sándor és a zenekar a muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. Várom önöket adásunk második részében is 13 óra után 4 perccel, akkor Utri Anna énekel majd elsőként, de hogy mit, az maradjon meglepetés.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagú zenekar három tagja, Fenreis Koresz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
5: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház is megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták a Csebokszári és a Kazanyi repülőterek forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrei Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki, egy pénzmosási ügyben ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át meghatározták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig ismét KÜM lesz. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter. Bóla Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Hódmezővásárhelyen a vidék legrangosabb állattenyésztési kiállításán tenyésztők, termelők, feldolgozók, kereskedők, kutatók, oktatók, valamint szakmai szervezetek képviselői találkoznak. A medvekilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban hagyta jóvá a bukaresti parlament, de az államfő nem írta alá törvényt eddig. A 22 polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, az elmúlt egy hétben két ember halálát okozhatta medvetámadás. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezetőtestületekben kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás. Jelenleg országszerte süt a nap, fátyol gomoly felhők zavarhatják csak a napsütést. Délután előbb a Dunántúlon, késő estétől keleten is lehet egy-egy zápor zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában még 2 óráig szól Jó ebédhez a nóta. A folytatásban Utri Anna énekel Bura Sándor zenekarával a Szeretőm Dunántúli című csárdást halljuk, majd az Apasári csárdás is elhangzik Takács Béla énekelekkor. 1986-os rádiófelvételen ifjabb Sánta Ferenc vezeti a zenekart. Tartsanak velünk!

Tolnai András, Végi Bolya, Nádasdi László és Szentendrei Klára énekel a soron következő dal összeállításban. A zenekarokat Hankó József, Tordai Zoltán, Johann János és Miskolci Balog János vezeti. Elhangzik az Eltörött az ezüst hangú tilinkóm, a kertesház benne egy nyíló rózsa, a túlatiszán van egy kisház és a hullafa levele hullahó című klasszikus magyar nóta. Tartsanak továbbra is velünk!

Puskás Sándor Miskolci Balogh Jánossal és zenekarával énekel a folytatásban. Ifjabb Magyar Imre és Baja Mihály szerzeményét halljuk, Hogy is felednélek címmel. Majd az Érika Hajlik a Búzakalász című Darázs Miska nótával Fonyó Barbara ajándékoz meg minket. Aztán Kalina Enikő és Dócs Péter nóta kettősét halljuk, valamint a Vörösbort ittam az este című csárdást. A Csokrot a Befordultam a konyhára című magyar nótával Petőfi Sándor megzenésített versével zárjuk. Ekkor már Nyári László nótázik Miskolci Balogh Zoltán és zenekarának társaságában.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk meg Szeredi Krisztinát, Jónás Géza és zenekarának társaságában, amikor is felcsendül a Felszállott a vadgalamb című csárdás, majd a Csak úgy mondom magának című klasszikus magyar nótával Mészáros Adél és Sánta Zsolt érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, de egyébként a valóságban 2023. novemberében csendült fel ez a jól ismert csárdás stúdiókoncertünkön. Ekkor Nyári László prímás vezette a zenekart. Hallgassuk meg!

Jákó Vera, Benedekfi Katalin és 60-i kis Gyöngyi énekel a folytatásban. Egyben ez az utolsó kis csokrunk csütörtöki műsorunkban. Hát nézzük, mely dalok csendülnek fel. Az Egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni című hallgatót követően a Magas Hargita felé vesszük az irányt, majd Dankó Pista, rádiónk névadójának egyik legismertebb csárdása zárja a sort. Címe? Jegenyefán fészket rak a csóka.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk idejébe. Én köszönöm, hogy ma is minket választottak, remélem, hogy ez holnap is így lesz. Várom Önöket a Déli Krónika után sok szeretettel és nótás jó szívvel. A délután hátra levő részében Gál Zoltán várja Önöket, 2-től 5-ig jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, majd 5 órától Popovics László kollégám ismét egy kedves lelkes Dankó Rádió hallgatóval beszélget a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Végül Ifjabb Balogh László cimbalom játéka szól. Ezzel a felvétellel kívánok Önöknek további kellemes csütörtök délutánt. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Bajor Lili színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a szülők öröksége, a színjátszás imádata, de természetesen szót ejtünk majd az édesapáról, Bajor Imréről is, akit nem túlzás, hogy szinte az egész ország a szívébe zárt. Vasárnap Kniss Gábor zenész zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején a MIDEM, s azon részt venni a 70-es, 80-as évek Magyarországát képviselve, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy kikkel, milyen dalszövegíró nagyságokkal ismerkedhetett meg vendégünk, akik később alkotótársai is lehettek egy-egy közös produkció kapcsán. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Hadi üzemekre, katonai repülőterekre, valamint az ukrán üzemanyagellátási és közlekedési infrastruktúra katonai objektumaira mért tömeges csapást az orosz hadsereg. A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy a nagy hatótávolságú fegyverekkel végrehajtott támadás válasz volt az Oroszország területén található polgári célpontok ellen elkövetett ukrán csapásokra. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminisztérium közölte a budapesti orosz nagykövettel, aki tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Közben ma 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át meghatározták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bona Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipőka Dunaparton emlékműtől indul. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élet tisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra 18 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket csütörtök délután a kívánságműsorban. A hangmérnök ma délután Wolf Attila. A szerkesztő, mint mindig, Nemes Niki, és itt hadd álljak meg egy szóra. Hadd köszöntsem kedves kolléganőmet, a Dankós kollégák és a Nagy Dankó család nevében is, születésnapi alkalmából. Egyúttal hadd tolmácsoljam neki köszönetét hallgatóinak, hiszen a rögzítőnkön már számos kedves szó eljutott hozzá. Igazán nagyon kedvesek, a következő nóta Nikinek is szól születésnapján. Magyar Sándor négy Nyírjákóról köszönti drága férjét. Ugyancsak születésnapján sok szeretettel, Isten éltesse nagyon sokáig, gyermekei, unokái, dédunokái körében, Szigeti Fercsi énekel, kísér Bangó János zenekara, Száz Hold Földje.

Feleségének születésnapja alkalmából jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel Pimpedli József Pannonhalmáról. Anna Mezőlakon születésnapja alkalmából szeretné hallani a dalt, melyet Kútvölgyi Erzsébet, Kern András, Balázs Péter és Szombati Gyula énekel születésnapodra.

60-ból Zsoldos Jánosné kérte egyik kedvenc nótáját, Bárány Pál Lászlót, ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri, a ragyogó mindenit a világnak.

egy kicsit a két szemem keresztbe. Ereszbe, rózsám, ereszbe, nem vagyok beborozva se serezbe. Csak a csuda szerelemtől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. A ragyogó mindenütt, jaj, de vizes minden.

következő nótát Szőke József tépén szeretné meghallgatni. Miklós Józsefet, Albert György zenekara kíséri. Azt mondják, hogy szerencsém van.

Mindenkinek, aki május 14-én ünnepli születésnapját, szeretettel küldi a dalt Geiger Ilona Gyula Firátótról, Fónai Márta és Bilicsi Tivadar, illetve Csákányi László énekel, Nyisd ki babám az ajtót!

Feliz.

0: ám lényegesen bé lehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit. Viseld magad szépen, elveszlek a héten. Csit, csit, csit, egy kicsit. Viseld magad szépen, azt föl leszünk az égben. Csit, csit, csit, egy kicsit.
1: Most aztán nagyon halka, hogy mini, mini, mini, mi, mini, mini, mini, mi, mi mozog a zöld leveles bokorban.

0: van, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugrotti a zöld leveles bokorba, azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugrotti a zöld leveles bokorba.
1: Ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akar.

0: szeretik, szeretik. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Erdőd meg a segédjegyző, szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti.
1: Záróra, Mártuska, mi a nótája?
2: Semmi.
1: Semmi? Hát akkor...
2: Semmi.

0: és most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Marcaliba Szalavics Józsefnek születésnapja alkalmából kívánok minden jót, jó egészséget, mindent a családdal együtt. Szeressük egymás gyerekek. Böhönyéről Manci. Köszönöm.
0: Mi is köszöntjük az ünnepeltet. Straub Dezső énekel, Tarnai Kislászló kísér zongorán.
2: Sokak szerint ez a világ legszebb dala. Sok kedves kis közhely, és néhány gyönyörű, mély gondolat. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs.

Borsanyi Tibornak Tatára édesanyja küldi következő kedves dalát. Karcagi Nagy Zoltánt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. 100 forintnak 50 a fele.

Ica néni Egerben szeretné meghallgatni a következő dalt, és emlékezik kedves férjére is. Bangó Margit énekel, Úgy mentél el.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, pontosan 14:30 van. Vizi Bernadett Székesfehérvárról kérte az Ergo egyik slágerét. Ellenben ez majd később következik, mert most a Szerelem első véri következik egy híres Demjén dal, amelyet ezúttal Rácz Gergő énekel.

Sebesné Ildikó Kiskunhalasról kérte a következő nótát, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, Édesanyám, nem tudok elaludni.

Szegedről Szepesi Néme Linda kérte a következő nótát, Pécsi kis Ágnes énekli, kísér Balog Albert zenekara, adj egy csókot kis angyalom, de gyorsan.

mondtuk csóba, hogy míg az

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bakondi Gyira vagyok Felsőtárkányból. 14-én csütörtökön lesz a feleségem halálának fél éves évfordulója, és ennek emlékére szeretném kérni Bétót Magdától az Itt vagy velem című dalt. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Panyikné Miskolcon férjére emlékezik sok szeretettel a családtagok nevében. Bétót Magdát, Lendvai Csúcsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

A következő üzenet így szól: boldog 80. születésnapot kívánunk a világ legodaadóbb Juci mamájának. Köszönünk neked minden szeretetet, törődést és áldozatot, amit értünk hoztál. Te tartod össze a családot hatalmas szíveddel. Nagyon szeretünk, Juci mamát szeretettel köszönti az egész család. Pór Péter énekel az Otthon zöld füvén.

és ekkor hirtelen felébredtem. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld.

Bíró Róbert és felesége várja Szolnokon a következő nótát, Smidélius Évát Toki Balogernő zenekara kíséri, fagyban közepében a télnek.

Kabára Szőke Lászlónak testvére küldi a következő vidám dalt. Máté Otília, Gránát Zsuzsa, Bokor János, Lovai László és Tarnai Kis László énekel. Volt ez jobb is, lesz is még.

Kedves hallgatóink, örömmel mondom, hogy születésnapját ünnepli Kállai Bori, érdemes művész, aki 2023-ban a Dankó Rádió Operett előadói díját vette át. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük, és számítunk rá a Dankó Rádió további rendezvényein is, mindig nagy sikere van. Szóljon most tőle ez a Dankó gálás felvétel, ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, az asszony összetör.

Páncél Istvánné testvérének küldi a következő szépséges dalt Albert Érsára, Pere Jánost a Tabányi Antal népi zenekar kíséri, Törökszegfű Liliam.

0: még meglocsolom, törökszeg füliliom, kinyílik a pécsvárosi udvaron. Ne sírj, babám, meglátod, lesz még néked virágod. Haza még meglocsolom, törökszeg füliliom, kinyílik a pécsvárosi udvaron.
1: Mosányi Mihály Gödöllőről kérte a következő dalt, Szécsi Pál énekel, Szeretni bolondulásig.

várom önöket a következő órában, és nem akármilyen dalokkal. Elhangzik majd a Te vagy nékem az az asszony, a Szép Júlia és a Várjatok még őszi rózsák című nóta is. Németh Csicsó József zenekara játszik a hírekig.

0: Műsor ajánló.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételt el te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
2: Életemben nem ültem még róla. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
4: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosom, a feleségem, hogy te énekeltél a fiamnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40 megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28-an, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormánytagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban, világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Jazzkoncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyermekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyár elejé fesztiválja. Kovács Kati, Mujahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a szezonnyitó, június első hétvégéjén tartandó rendezvényen. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra általában 18 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm Önöket itt a kívánságműsorban. Már is mondom telefonszámunkat 061-759-6071. Hívjanak minket, hagyjanak üzenetet. Mező Tamásnak egy kedves régi ismerőse kíván boldog születésnapot Székesfehérváron. Gubik Petra énekel, játsz még!

0: senki sem érti, hogy minek is játszódik.
1: Varjonét Erike kérte egyik kedves nótáját a Csínon Palkóból, Talabér Erzsébetet, Olá Viktor zenekara kíséri, Kis Duna Ág.

Szeretnék kérni egy szép magyar nótát, a Vándorfelhők fenn az égen címűt. Kérem minden egyes magyar nóta kedvelőnek, köztük magamnak, Sándor Gyuláné Kazánról, az egyik legszebb faluból. Bohács Istvánt Berki Péter zenekara kíséri, Vándorfelhők fenn az égen.

0: is hiány, nem is láttam még. Házunkra száll apója, csőrébe lóg apója, városon szép ez az élet csuhajna. Mikor után kiderül az ég, ilyen kis hiány, nem is láttam még. Házunkra száll apója, csőrébe lóg apója, városon szép ez az élet csuhajna.
1: Magyar Sarlósan édesanyáknak, Baski Károlynénak 75. születésnapja alkalmából sok erőt, jó egészséget kívánnak lányai, Szilvi, Erika és családjuk. Vámosi János énekel, egy őszhajú asszony.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perccel múlt 4:15. Pécsi Ferencné férjének kérte a következő dalt, Lovai László énekel, Nátfedeles kis házikóm.

Felvidéken a Kassai járásban lévő Ái községben Rácz Ilonának megismerkedésük 60. évfordulója, 59. házassági évfordulójuk és közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál, kíván hosszú, boldog, szeretetben gazdag életet gyermekei, unokái, dédunokái körében férje. Jenei Gábort Johann János zenekara kíséri, Te vagy nékem az az asszony.

Valentényi Tiborné férjének kérte Kabáról a következő nótát, Kovács Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Csendesen, csak csendesen.

Erika apósának pápára küldi egyik kedvenc dalát, Vörös Sári énekel kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, söprik a pápai utcát.

0: Kisföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni férjemet, Jakab László Tolmáson. Születésnapi alkalmából kívánok neki nagyon-nagyon sok-sok boldogságot, erőt, egészséget, és remélem még sokáig tudjuk egymást köszönteni, és fogadja tőlem ezt a szép dalt szeretettel, felesége. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
2: Én köszönöm a hívását, Zorán egyik legszebb slágerét, a Csináljuk a Fesztivál című tévéműsorban nagyon nagy sikerrel adta elő Ember Márk, tőle halljuk a dalt, Szép Júlia.

Fábián Pálnak testvére kérte a következő nótát, Rozsos István énekel, később Mészáros Tivadar zenekara, Szigligeti Csárdás.

Szőlősi MSV Elemérnek sógornője küldi a következő dalt. Reményi Sándort Lakatos Sándor zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?

ebben a bujazöldben, virágban burjánzó szép tavaszi hónapban ünneplik születésnapjukat a sávoi gyökerű domsalányok, a fővárosban élő Koltainé Ági és nővérkéje. Isten éltesse őket egészségben sokáig családjuk örömére. Minden jót kíván Sautner Zsolt és Angyal Belső Óbudáról. Dániel Gábort Jónás Géza zenekara kíséri. Május van.

Szív küldi szívnek szívesen. Ez a Dankó Rádió kívánság műsora. 3:34 lesz. Asztalos Károlynak testvére küldi szeretettel a következő nótát. Pacsó Sándort Magyar Imre zenekara kíséri. Nem vagyok én válogatós.

Bögön Ibolya szeretné meghallgatni a következő nótát, Hollai Bertalan, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Várjatok még, őszi rózsák!

0: csak egy népfényben. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tiszaparítján, ott születtel.
0: Népzenék.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Csongrádról Szirom Árpádné kérte az egyik legismertebb nótát, Kós Éva énekel kísér Sánta Ferenc zenekara, Vásárhelyi híres promenádon.

Kerékgyártóné Incike Hajdúszoboszlóról kérte egyik kedves nótáját, Rezsnák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri, Jolcsa, ha kimegyen a piacra.

kimegyen a piacra. Kis kosarát a karjára felakassza, lesz is abban Zsanna Manna csokoládé. Ej, Julcsa, sose leszek a magáé. Lesz is abban Zsanna Manna csokoládé. Ej, Julcsa,

0: sose leszek a magáé, és sejem szoknya ott kolony meg hajpomádé, hey, Julcsa, sose leszek a magáé.
1: Valami hasonló hangulatút már is, ha említsek a következő órából, hiszen elhangzik majd a Bazsa Mári libája, de énekelni fog Bródy János is, Személyigazolvány, és a Csillag vagy nékem című dal is elhangzik Ihász Gábortól. A hírekig Bangó János zenekara játszik.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóthfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Délután 3-kor kezdődött a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, vagyis rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyeikre. A miniszterelnökség az 5. kerületi Alkotmány utca 5 szám alá költözik az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, aki tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyeibe is került az osztrák bányából származó kőzózalékból. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A Vizet a tájba program keretében elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásra is szükség lesz. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csalókereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az időjárásról. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra 18 és 25 fok közé melegszik a levegő, a délkeleti tájakon lesz a legmelegebb.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Várjuk üzeneteiket. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, de a Facebook oldalunkon is üzenhetnek nekünk. Poroszné Zsóka Kőszegről kérte a dalt, melyet Nyertes Zsuzsa és a Konfetti zenekar ad elő, Egy jó barátnő.
5: Nagy ajándék életünkben egy igaz barátnő, akivel a jó viszonyt nem fátyolozza felhő. Testi-lelki jó barátném van én nekem is, kapcsolatunk megbízható, sosem labilis. És mivel a gusztusunk is szinte azonos, elszerette szeretőmet a kis aranyos.

barátném bajba került, anyagilag persze. Eladtam a nyaralómat, hogy ez kisegítse. Hónap végén megadja, ennek egy éve már. No de ezért összeveszni úgy gondolom kár. Elkérte a gyöngysoromat, csak hogy szép legyen. Én már tudom, azt se látom, tán már sohasem. Autómmal ő jár, pénz benzinre tőlem kér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Minden lány életében eljön az az óra, amikor a kérő szóra az igent kimondja. Barátném is ott volt, s mulatott a lagziban. De már akkor láttam, hogy nem fér a bugyiban. Addig-addig kerülgette az én uramat, hogy még ott a ruhatárban alatta maradt. El is váltam nyomban, de hát ez is belefér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Az opera bálba menni sok jóval kecsegtet. Kaptam oda meghívót, de nem kettőt, csak egyet. Rendeltem egy ruhát, mondták, egyedi darab. Ám ez nem volt igaz, mert egy példány még maradt.

0: és ezért a barátságunk végleg véget ért. A barátságunk ennyit már nem ért.
1: Nagy Kátán unokájának, Dögei Tamásnak 37. születésnapi alkalmából sok boldogságot, jó egészséget kíván nagymamája, szülei és testvérei. Köszöntik Dögei Marcelkát is, nagyon sok szeretettel, vidám gyermekkort kívánnak. Szlovákiában, a Lisztál községben keresztmamájuknak 87. születésnapi alkalmából kívánnak minden jót, erőt, egészséget, sok boldog évet családjai, szerettei körében, keresztlányai, Patasról, illetve Imi és Denéz. Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri, nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Hívis Györkön Terike szeretné hallani a következő nótát. Nógrádi Tóth Istvánt Puka Károly zenekara kíséri. Nem zörög a haraszt.

Karocsné Marika püspökladányból kérte egyik kedvenc dalát, Dóri József énekel, kísér Lakatos Mihály zenekara, Bazsa Mári libája.

szárnyája. Kettőt lépett utána, sáros lett a pazsamári fehér alsó szoknyája. Ez a csárda, te hang.

0: szoknyája.
1: Horváth Lászlóné szeretné meghallgatni a következő dalt, Tarnai Kis László adja elő. Térden állva kérlek téged.

Lőrinc Némancika Lentiből kérte a következő nótát. Pintér Györgyit Radics József zenekara kíséri. Hallod-e nótás füttyös szép madár?

Moson Magyaróváron egy kedves asszonykának szeretettel küldi a dalt János Győrből. Turai kis Máriát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Még egy éjszaka.

Karajosné Mancikának testvére kérte egyik kedves nótáját. Tekeres Sándort, Lakatos Sándor zenekara kíséri, Híres város az Alföldön Kecskemét.

Ilkovicsné Jutka Szombathelyről kérte a következő nótát, Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri. Leszakítják a rózsát a szagáért.

unokájának, Mendebotonnak nagymamája küldi szeretettel Debrecenbe a következő slágert, Bródi János énekel, személyi igazolvány.

Borsos Tivadarné Kisvárdáról kérte a következő nótát. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem volt szíved barna legény.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Halló, jó napot kívánok! Én Závoszki Miklósné Jutka vagyok, Kincsérő. Én kapitány Gyulának, közelgő születésnapi alkalmából, Szajó Bábonyba, 84. születésnapi. Ebből az alkalomból köszönteném. Nagyon jó egészséget, további hosszú életet, és minden jót szeretnék kívánni, és kérném az Én lassan öregszem című dalt, és küldeném neki szeretettel. Köszönettel, viszont hallásra. Üdvözlöm Önöket!
2: Köszönöm a hívását. Fényszarosi Dezső László szeretné meghallgatni még a dalt, és küldi barátainak, volt kollégáinak szeretettel. Kozma Irén énekel, Én lassan öregszem.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Péceli József névférjével együtt hallgatja a következő nótát. Urbán Katalint, Alá Kálmán zenekara kíséri. A toronyban jaj, de sok a garádics.

0: és szabadítóbe.
1: Németné Eszterke szeretné meghallgatni Kalocsán egyik kedvenc nótáját, mely mindig jókedvre deríti. Kovács Ivát ifjabb Berki László zenekara kíséri. Répa, répa, sárga répa.

Zsolt Csanytelken édesapjára, Lajosra, halálának első évfordulója alkalmából emlékezik, Kökény Attilát Rakoncai Viktor zongorán kíséri, Levél apukához.

viszek. Te mondd meg hát, édesapu, hogy tényleg sokkal jobb ott. Sokkal jobbak ott a gyerekek.

következő dalt Farkasné Terike szeretné meghallgatni, és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel. Gergely Anna énekel, Vándormadár, ha elindulsz.

Pákozdról Irénke férjének kérte a következő nótát. Tölgyesi Júliát a Lakatos Sándor zenekara kíséri. Szép a szőke, szép a barna.

0: szép a barna, egytől egyig mind-mind.
1: Kolozsi Miklós népícsről kérte a következő dalt, László Annét Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Hogy jó a csók?

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk rövidesen véget ér. A folytatásból, a mesti kínálatból most Egri Józseftól az Operencián című műsorát ajánlom figyelmükbe, amely 6-kor kezdődik. Ma Baksai Árpád színész operaénekes életével, annak epizódjaival foglalkoznak, természetesen sok-sok zenével. A kívánságműsor Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Szép estét kívánok Önöknek! Berki Péter zenekara játszik, viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Bajor Lili színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a szülők öröksége, a színjátszás imádata, de természetesen szót ejtünk majd az édesapáról, Bajor Imréről is, akit nem túlzás, hogy szinte az egész ország a szívébe zárt. Vasárnap Kniss Gábor zenész, zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején a MIDEM, s azon részt venni a 70-es, 80-as évek Magyarországát képviselve, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy kikkel, milyen dalszövegíró nagyságokkal ismerkedhetett meg vendégünk, akik később alkotótársai is lehettek egy-egy közös produkció kapcsán. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korda György és Balázs Klári is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Csárli mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
3: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaclicken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a szerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök ugyanakkor nem vett részt az átadás-átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen jelentette ki, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az azbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyébe is került az osztrák bányából származó kőzúzalékból. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A Vizet a tájba program keretében elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásokra is szükség lesz. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A déli szél környezetében, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra többnyire 18-25 fok közé melegszik a levegő.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: bizonykodva csapda dobtam kihomba. De hogy szólok, édes fiam, nem vagyunk mi beszélgető viszonyban. Ennyi a mama, még nem szólok, bizonykodva csapda dobtam kihomba. De hogy szólok, édes fiam, nem vagyunk mi beszélgető viszonyban.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
2: Mondták, ez az Én Nótám, de ez az Én Nótám, és úgy ez nagyon-nagyon eszembe, hát 5-6 éves lehettem már akkor, de én már akkor mindet tudtam. Én már énekeltem.
1: Egy 72 esztendős hölgyhez látogatunk Debrecenbe, úgy hívják, hogy Margit. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Halló?
1: Kezdi csokolom, Margit, Popovics László.
0: Jó napot kívánok.
1: Dankó Rádió, jó napot.
0: Itt vagyok.
1: Hogy tetszik lenni?
0: Köszönöm szépen. Hát egy kis futómű generálozásra van szükségem, képzelj el, Popovics úr.
1: Na, melyik tér, futómű, jobb tér vagy bal?
0: Mind a kettő.
1: Mind a
0: jó,
1: kettő?
0: Hogy mondom, igen, igen. Mondom, jó, hogy nem vagyok pók, nincs 8 lábam.
1: Mind. Hát ezt anyagilag is 8. Nehéz lenne azért viselni, nem? Tehát abba bele
0: hát
1: lehetne rokkanni.
0: Elkopott a porc, de bírom, tehát nem csináltatok én térprotézis semmi szín alatt.
1: Akkor mert milyen beavatkozás lesz?
0: Ez a kis tisztító műtét.
1: Ilyenkor adnak egy injekciót egyébként, amit feltöltik valamilyen kontrasztanyaggal,
0: az
1: és akkor jobban
0: az
1: megy.
0: Az egy külön dolog, az egy olyan 60 ezer forintos injekció, amit majd utána ad be, de most, amikor ott le vannak válva kis porcocskák, azt tisztítja ki, tehát azért is fáj ott, mert dörzsöli ott az idegeket.
1: Igen.
0: Ott a térdben. Hát így, ahogy hallottam, én laikus vagyok ehhez a tér dologhoz, meg a tudományhoz, de így, hogy hallom, 1-2-3-4 évet még utána megint lehet húzni vele, utána még egy kis injekcióval is lehet húzni, ezt mondta nekem a Karácsony doktor, aki híres itt Debrecenben. Sportolóknak műti a térdét.
1: Értem. Úgyhogy... És mióta áll fenn ez a probléma egyébként? Mikor jelentkezett először?
0: Hát ez körülbelül egy jó éve.
1: És előtte egy egyáltalán nem érezte?
0: Hát amikor letérdeltem, akkor éreztem ilyen nagyon-nagyon éles fájdalmat. Gondolom, akkor pattogtak le ezek a kis porcocskák. Tehát annyit éreztem belőle, hogy utána, amikor léptem, egy-egy lépésnél, mintha ki is vágtak volna bele. Tehát élesen fájt. De van, amikor fáj, van, amikor nem fáj. Ez is egy furcsa dolog.
1: Hát igen, lehet, hogy ahogy éppen mozdulnak ezek a levált kis darabok, nem?
0: Hát igen, igen, ahogy ott éri a dolgokat. Hát csak régen járok már vele.
1: Persze.
0: Nem most kezdtem.
1: Na hát én sikert kívánok ehhez a tisztító beavatkozáshoz, műtéthez. Amivel mi ezt meg tudjuk támogatni, a felkészülést, most még ugye, mert a felkészülési fázisban vagyunk, hogy lejátsszuk a kedvenceit, és egy kicsit eltereljük a figyelmét erről a problémáról. Szóval Margit kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

láttuk egy lelket sem a közelben, lámpa helyett üveg van a kezemben. Kukoricatök, hazatöcögök, a rátóti falu.

0: cikkbe járok, a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, az a becegök, a Rátóti falu végi csárdából.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Margittal beszélgetünk a mai napon. Domboldalon áll egy öreg nyárfa. Ez a kenyérsütésről jutott eszébe Margitnak. Éppen kenyeret süt egyébként, jól emlékszem?
2: Igen, igen. Most dagasztottam, most már kell. És ez úgy eszembe jutott, mert én ezt a receptet az anyukát, tehát nagymamámtól tanultam meg, és én ezt azóta is sütöm így ezt a kenyeret. Házi kenyér, nem, semmi nem kell vele, csak víz, só és kovász.
1: Ez egy elég speciális recept egyéb iránt?
2: Ez az eredeti házi paraszt kenyér recept.
1: Hát miben különbözik egyébként mondjuk egy átlagos kenyér recepttől?
2: Azokban hallottam, hogy kell tejpor, vaj, meg nem tudom én milyen adalékanyagok. Ezt így hallottam, én még úgy nem sütöttem, de ez az igazi eredeti, amit régen is ilyen nagy 5 kilós kerek kenyereket sütöttek. Én láttam ilyet, és ez az igazi.
1: Értem.
2: Nekem.
1: Hát tudja mondani egyébként a receptjét? Hát, ha valakinek érdekes lehet.
2: Igen, ezt úgy kell csinálni, hogy 1,40 kg a liszt kell hozzá, egy pici élesztő, és 6 deci víz, és vagy 3 kis csapott kávéskanál só. Na most ezt összedagasztom, meg kell, és a sütőben nincs kemencém sajnos, csak a sütőben tudom megsütni, és akkor meg kell beteszteni ilyen speciális kis tepsébe, és úgy, mint egy 2 kilós kenyér szépen kifül. De most ebből a tésztából veszünk el egy kis marékkal, és eltesszük, ez lesz a kovász. Ezt a következőnél felhasználjuk a sütésnél.
1: Értem. És akkor milyen időközönként szokott egyébként kenyeret sütni?
2: Hát most, hogy már kettecskén vagyunk, egy héten egyszer, mert ugye ez egy nagy kenyér, egy 2 kilós nagy kenyér, és ha marad, akkor beteszem a 4-szere vágom, 1,5 kilós darabokra vágom, és beteszem a fagyóba. És onnan szedegetjük, amikor már fogytán van. Egy héten, elég egy hétig.
1: Igen, és ráadásul ez valószínűleg még friss napokkal később is, nem?
2: Hát, ez nem morzsálódik. Ez ugyanolyan állapotú, ízű marad, mint mikor kisül. Ez semmi puffasztó anyag nincs benne. Hát csak az a rozsliszt, illetve kétféle viszont a búzafinomliszt és a rozsliszt.
1: Értem.
2: Az olyan kis barnás. Hát még régen volt egy a fezőrkenyérben, barna kenyér.
1: Gyakorlatilag ez egy egészséges életmódhoz hozzátartozó kenyérfajta, amit önök csinálnak. Ez a legjobb egyébként, a saját kezüleg azokat az energiákat is beleviszik. Én is sütöttem régen nagyon sokszor kenyeret, mostanság sajnos nincsen időm rá, mert azért ez egy időigényes dolog, az a helyzet. Tehát,
2: hát itt kell vele lenni.
1: Igen, tehát meg oda kell rá figyelni. Tehát a...
2: Van kenyérsütő, de én azt soha nem használom.
1: Igen, jobb. Igen, mondja csak.
2: Tehát az, hogy abban már kellenek ezek a tejpor, meg vaj, meg ilyesmi, hát én nem is szeretem azokat a...
1: Hát bevallom őszintén, én arra használtam, hogy meggyúrja a tésztát, aztán utána kiventem, és akkor tovább dolgoztam vele. Tehát az elején legalább összerakja a képletet. Na jó, ezt jól kiveséztük a kenyérsütést.
2: Ki a kenyér témát.
1: Így van. Jöjjön a dal, jó? Aminek kapcsán ez eszébe jutott. Egyébként miért pont erről a dalról jutott eszébe, hogy domboldalon áll egy öreg nyárfa?
2: Azért, mert ugye abban a szöveg az, hogy édesanyám fehér fejkendőbe cipót dagaszt nyárfa tekenőbe. Hát én nem nyárfa tekenőbe dagasztom, egy ilyen kis műanyag tálcába, de Ez valahogy ide passzolt nekem, most úgy eszembe jutott.
1: Na, akkor jöjjön is, jó? Domboldalon áll egy öreg nyárfa. Ezt hallgatjuk tehát Margit kedvencei között itt a Dankó Rádióban.

csak nevettem. Szőke kislány, barna kislány, itt is, ott is szerettem. Nem volt köztük az igazi rajtuk én.

időtárs a legnagyobb boldogság. Öreg legény, nem villegény, ez egy régi igazság. Jó házasság, szerető társ a legnagyobb boldogság.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Margittal beszélgetünk, piros rózsák beszélgetnek. Ezt a felvételt hallgatjuk mindjárt. Milyen emlékek jönnek elő önben, amikor ezt a dalt hallja Margit?
1: Hát csak a gyerekkoromat idézi ismét ez a nóta. A nagy család, mikor összejött karácsonykor, ezeken a névestéken, amit tényleg úgy hívtak régen, akkor másnap volt a János nap, előtte való este jöttek össze. És ezt mindig a névestéken ünnepelték a ünnepeltet, és ott szinte mindig ezzel a nótával kezdtek. Ezzel a piros rózsák beszélgetek, és akkor ott mondták egymásnak, jaj, ez az én nótám, a másik mondta, hogy ez az én nótám, és akkor hát közösen elénekelték, hát volt ott minden zene. Úgyhogy ez eszembe jutott, meg most nyílik nekem itt az udvaron ez a szép kis futórózsa is, piros. És úgy fújja a szél, és tényleg bólongatnak, úgy felelnek egymásnak. Hát így ezek úgy eszembe jutnak.
0: Egy kicsit még össze is vesztek azon, hogy kinek a kedvence?
1: Igen, komolyan. Mondták, hogy ez az én nótám, de ez az én nótám, és úgy ez nagyon-nagyon eszembe, hát 5-6 éves lehettem már akkor, de én már akkor mindet tudtam. Én már énekeltem a kis
0: tapasztal. Ki volt egyébként a családban az igazán nótás kedvű?
1: Hát mindenki. Anyukám még 7 voltak testvérek, gyönyörű hangja volt mindegyiknek, de az apai nagymamám meg a Csokonai Színházban énekelt.
0: Aha.
1: Gyönyörű hangja volt nagymamámnak. Szoprán hangja volt, és néha beugrott énekelt. Hát a sajnos gyerek voltam, nem tudom miket énekelt, hát biztos nem operát, vagy egy kis kórusba szerepelhetett, de képek is vannak róla, de felvétel nincsen. Úgyhogy ezt sajnálom, hogy nem tudtam el. Tehát
0: hangfelvétel nincsen róla,
1: nincs,
0: ugye?
1: Nincs, hangfelvétel nincs. Hát ez olyan 58 körül, 9 körül, 60-as évek. Hát én akkor kicsi voltam.
0: Igen.
1: Úgyhogy nem tudtam meg.
0: Jó
1: most
0: lenne.
1: Már nincs kitől megkérdeznem, az a baj.
0: Jó lenne most visszanézni, ugye?
1: Bizony. Nézegetném is.
0: Visszaemlékezni viszont tudunk ezekre az időkre, és rá is. Úgyhogy hallgassuk is meg a dalt, jó? Ami egy kicsit visszarepít bennünket. Piros rózsák beszélgetnek. Ez jön tehát Margit kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Margit a vendégünk, sárga részből van a Pipa Kupakom. Egy kis vidám dal, így a következő percekre. No, miért pont ez a vidám dal, ami a kedvencei között van?
1: Érdekes dolog ez, hogy miután így hát kezdek ugye nem öregedni, csak úgy a ifjú koromat elhagyván, és egyre igen, többet gondolok vissza így a gyerekkoromra, a régi történetekre is, és akkor is ez volt, hogy nagyapámnak tényleg volt egy ilyen pipája, és mi gyerekek elcsentük, és ilyen száraz napraforgó levelet tettünk bele, és azt úgy szívtuk. és akkor valahogy észrevette nyilván, mert ugye dohány volt, hát nem a dohány hamu volt benne, hanem az a napraforgó törvelék, és akkor minket megbüntetett.
0: Na és hogyan? Hiszem,
1: hogy, hát úgy, hogy ott volt egy nagy dézsa az udvaron, és bele kellett menni nekünk a hideg vízbe, hát nyár volt, és akkor ő meg felhúzta a kerekes kútból a vödörrel a vizet, és ránk locsolta. Na, ez volt a nagy büntetés. De hát ezek olyan élmények, komolyan, hát most, de visítottunk, hát ugye négy gyerek volt, plusz még kettő, csak akkor ők még nem volt. Tehát 6 unokatestvér, minden nyáron együtt nyaraltunk. Hát el tudja képzelni Popovics úr, hogy mik voltak ott a 6 kis kölyök, miket művelt. Berugattuk a disznót, mert az eperfáról hullott az erjedt eper, összeszedtük, igen, és oda tettük el, és nem tudott menni, össze-vissza ment. Hát az olyan élmény volt, hogy de azért nem haragudott, mert máskor is szedte már össze ott az erjedt epret, és akkor is ilyen kis illuminált állapotba került. De hát ezek olyan emlékek, élmények, hogy ezt hiába mesélem itt a gyereke vagy az unokáimnak, de nem is nagyon értékelik egyébként.
0: Igen, hát ők másban vannak már.
1: Persze.
0: Más világban vannak, egy másik.
1: Na, hát így ilyeneket csináltunk, és így eljutott eszembe ez a pipakupak, mert úgy emlékszem rá, hogy valami rész is tényleg volt rajta, valami rész. Ilyen le lehetett csapni úgy a tetejét, mint egy fedőt, hogy rátenni a pipára, és akkor az biztos, hogy rész volt, tehát ez egy rész, sárga rész volt a pipakupakom, és hát ez már soha nem jön nekünk vissza, de olyan jóra emlékezni. Én is itt az ifjú gyerekkoromat idézi fel, és tényleg ez már az öregedés jele sajnos, hogy egyre többet gondolunk vissza.
0: Igen. De milyen jó visszagondolni, nem?
1: Nagyon, és van mire. Vannak olyan élmények, ugye, hogy amit az ember soha nem felejt el.
0: Na akkor hallgassuk is meg jó a dalt, aminek kapcsán mindez eszébe jutott, ezek a szép élmények. Sárga részből van a pipakupakom. Ez jön tehát Margit kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: nem a világ.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Margit kedvenceivel, aki ugye elmondta, hogy térd műtétre készül. Izgul egyébként Margit előtte?
2: Természetesen. Nem vagyok orvoshoz járó, nagyon-nagyon ritkán megyek orvoshoz, illetve nem is tudom, hogy mikor volt, nem is emlékszem rá, mikor voltam doktorra.
1: Na, de most a műsor kapcsán jókat kacaráztunk, úgyhogy egy kicsit elfelejtettük, jó? Elfelejtettük ezt a közelgő beavatkozást. Köszönöm szépen, Margit, hogy itt volt velünk. Vigyázz a magára.
2: Köszönöm.
1: Jó egészséget kívánok.
2: Viszont kívánom, köszönöm szépen, hogy hívott.
1: Viszont hallásra.
2: Jót kívánok, csokolom.
1: Margitot hallották, hamarosan pedig jön Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána Egri József és a Túl az Operencián. Popovics László vagyok, ez volt a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című száma olyan popkulturális jelenséggé vált, amelynek máig tartó hatása jól kimutatható. Hamar Dániel, az együttes kulcsembere, Bencsik Gyula mikrofonja előtt idézte fel az 1970-es évek kulturális klímáját 2011-ben.
2: A népzenei nyomozó iroda 518. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

elkezdtünk kísérletezgetni. A zenében nem igazán ott vannak a műfajhatárok, ahol sokan gondolják. A műfajhatár ott húzódik, ahová ezt egy székely prímás helyezte el számomra, a jó zene és a rossz zene között. Miután kértem, hogy ezt fejtse ki bővebben, mindössze annyit mondott, a jó zene igazat szól, a rossz hazudik. Ha jó zenék igazat mondanak, akkor összeilleszthetők. Ilyen alapon megszólalhat egymás mellett egy Bartók mű és egy tradicionális népzene. Később Szörényivel és Bródival együtt dolgozva megtapasztaltuk, nem kell rokkosítani a népzenét ahhoz, hogy a rockzenére kíváncsi emberek elfogadják.

0: Többen féltik az autentikus népzenét a különböző stílusokkal való keveredéstől.
1: Sokan féltették már a népzenét, de szerintem feleslegesen. Ha valaki hozzányúl, átalakítja, felhasználja, mindig az eredményt kell nézni. Ha jó és sokaknak jelent értéket, akkor van értelme. Bartók is ezt tette. Ha csak a könnyű siker a cél, az előbb-utóbb úgyis elmúlik. A népzene önmagában is tökéletes. Olyan, mint a nyelv, eszköz a gondolat kifejezésére. Amikor két különböző zenei műfaj találkozik, akkor jó az együttműködés, ha segítik, felemelik egymást.

0: Az ismerős arcok felvétele hangzott el. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Minden nagy összecsapás előtt szükség van felkészülésre.
3: Igaz vagy hamis?
4: Igaz.
3: Nem.
4: Dehogy nem.
2: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Mi járt a jobbornak?
5: Peti, jelöljük meg
3: az
2: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Namonkos. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, de Orbán Viktor nem volt ott. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Elmondta, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter mondta Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megad az azbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került az osztrák bányából származó kőzózalékból. Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyoma-Endrőd és Császárszállás között történt, közölte a MÁV Inform. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsija siklott ki a néhány éve felújított pályán. Vitézi Dávid hozzátette, egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak oldalukra. Végül néhány szóban az időjárásról. Holnap már a mainál felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A délies szél zivatar környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fokról délutánra többnyire 18 és 25 fok közé melegszik a levegő, délkeleten lesz a legmelegebb. Köszönöm figyelmüket!
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Áldjon az ég, óvja a bajtól minden léptedet. Énekelte Sándor Judit és Szabó Miklós, Hajdú Mihály és Rományi József Kádár Kata című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban Baksai Árpád színészről, operaénekesről, tenoristáról mesélünk Önöknek. Ám mielőtt felidéznénk művészi pályáját, hallgassuk meg Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő Hamburgi menyasszony című operettjéből a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt Blaskó Bernadett előadásában. Ezután pedig következik Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Hely cigány Egyházi Géza előadásában. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Indul az Operencián, a Dankó Rádióban. Baksai Árpád színész, operaénekes, tenorista 1927. szeptember 15-én született Jászfelsőszentgyörgyön. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola opera főtanszakán végezte, ahol 1952-ben szerzett diplomát. Már pályája kezdetén felfigyeltek tehetségére. Utolsó éves növendékként jelentős lehetőséget kapott, ugyanis meghívták Lehár Ferenc világhírű operettje a Luxemburg grófja cím szerepére. Ez a felkérés komoly szakmai elismerést jelentett egy még tanuló művész számára, és jól mutatta, hogy kivételes hangi és színpadi adottságokkal rendelkezik. Diplomája megszerzése után 1952-ben a Fővárosi Operettszínház társulatának tagja lett, amelynek egészen 1984-ig meghatározó művésze maradt. Az operettszínpadon főként Bon Vivant szerepekben aratott sikereket. És most következzen a Luxemburg grófja című operettből René belépője. Énekel Baksai Árpád. Túl az Operencián.

ősöm volt, ám a Luxemburg a nagy tornyák hőse. Ezt nem régen nem is sejtettem, most tettem szert ez ősre. A gazdag gróf még élt, enyél száz szolgal este.

kislány és asszony titkos szerelme. Főbb szerepei közé tartozott Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjében az előbb említett Edwin, Offenbach Szép Helénájában Párizs szerepe. Énekelte és játszotta a Mosolyországa című Lehár Ferenc operettben Szucsonk herceg szerepét. Színpadra lépett Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékának strázsamestereként is. Most pedig következzen Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből az Asszony, asszony, csókos asszony című dal Baksai Árpád előadásában. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Szabadföld 1993. április 27-ei számában még egyszer Baksai Árpád címmel jelent meg egy írás, amelyből most egy rövid részletet idézek. Melyik volt az az operett, melyben a legtöbbször léptél színpadra? A Csárdás királynő. Abban 15 évig játszottam. Az több, mint egy élet fogy tiglani. A szeplő ezen az volt, hogy soha nem tudtam teljesen azonosulni a szereppel. Pedig boldoggá tett, hogy olyan kitűnő csapattal dolgozhattam. És még személyes sikerem is volt. Nagyon jó melódiákat énekeltem benne. Eddig tartott az idézet. Most pedig jöjjön Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből Szilvia és Edwin kettőse. Egy a szívem, egy a párom. Énekel Németh Marika és Baksai Árpád. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből a Szívduettet Lukács Anita és Vadás Zsolt énekelte. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen következzen Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből az ikonikus dal a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Kék Kovács Mara és Peller Károly előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Kállai Bori, a Dankó Rádió operett előadói díjával kitüntetett színésznő, érdemes művész, a magyar operett egyik legkiemelkedőbb művésze. Pályáját a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte, majd a Szegedi Nemzeti Színház és a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház tagjaként folytatta. 1988-ban a József Attila Színházhoz szerződött, később pedig a Fővárosi Operett Színház színpadán aratta kimagasló sikereit. Alapító tagja volt a Kovács József által vezetett Interoperett Társulatának, ahol hosszú éveken át ünnepelték. Kállai Bori remek tánc és énektudású művész, akit kifinomult eleganciája és színpadi kisugárzása méltán emel a magyar operett legkiválóbb előadói közé. Művészetét 2023-ban a Dankó Rádió operett előadói díjával ismerték el. 2025. december 26-án Triestben a 35. Nemzetközi Operett Fesztiválon, Európa legnagyobb operett fesztiválján Kállai Bori sokoldalú tehetsége, a hivatása iránti alázata, művészi elkötelezettség elismeréseként életműdíjban részesült, melyhez ezúton is szívből gratulálunk. Nagyon boldog születésnapot kívánunk. Most pedig következzék Lehár Ferenc a Három Grácia című operettjéből, az Apacs dal. Énekel Kállai Bori és Németh Sándor. Jó rádiózást!
1: Süvit a szél, hideg a tél, a sarki lámpa fénye sápadtan fehér. Éjfélre jár, az óra már, a zsigalett kacéran prédájára vár. Hiába néz és kémlel erre-arra már rég, sehol egy árnyék, kihalt a tájék. Az apacs lány reszketve féltve sejti már a bajt, ha nem lesz pénz, az apacs mit fog szólni majd?

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Hector Berlioz Rákóczi indulójával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában a legendás Művész Kávéház áll majd. Hamarosan híreket mondunk. Majd jön a 20 csak primás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Bajor Lili színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a szülők öröksége, a színjátszás imádata, de természetesen szót ejtünk majd az édesapáról, Bajor Imréről is, akit nem túlzás, hogy szinte az egész ország a szívébe zárt. Vasárnap Kniss Gábor zenész zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején a MIDEM, s azon részt venni a 70-es, 80-as évek Magyarországát képviselve, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy kikkel, milyen dalszövegíró nagyságokkal ismerkedhetett meg vendégünk, akik később alkotótársai is lehettek egy-egy közös produkció kapcsán. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert ha csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosom, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó estét kívánok a szerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte. Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás-átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor volt miniszterelnök, viszont nem volt ott. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormánytagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Az új kabinet elfogadta, hogy a távozó kormánytagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Elmondta, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják-e azt. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni központi védekezést fogja össze. A vízügy most a megosztott alaptevékenységeken felüli intézkedéseket vezetett be, céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és rövidesen az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni fognak. Az ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. A nyertes iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Végül az időjárásról. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra 18 és 25 fok közé melegszik a levegő, a délkeleti tájakon lesz a legmelegebb.
0: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: A kiskereki betyárcsárda című hallgatóval kezdjük a mai Húsz csak prímást. Itt a Dankó rádióban köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában is. Kolostyák Gyulának nem sokára Budai Sándor zenekara muzsikál. 2021-ben készült a felvétel, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Majd hozunk egyet a 2022-es évből is, ez a Duna Televízióban készült, de a műsor hasonló címet visel. Szabadi Frank Ignác megzenésített Petőfi Sándor versét, Csík József énekli. Befordultam a konyhára. Ifja Berki Béla és zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

cica, két cica, Dankó Pista frissét hamarosan Kalmár Magda előadásában élvezhetjük. De előtte még jön egy kis Badacsonyi Kéknyelű, Besenyei Ferenc énekli már is, Morvai Károly és Szondi István csárdását.

csonyi kéknyelőt, finom, drága, jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedőt, egy kis lány megtelenült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kéknyelű jó kedvünket betézte. Három ilyen három nap, véken meg a páromnak megérte. A húr pattant, a csók csattant, a kéknyelű jó kedvünket betézte. Három ilyen három nap, véken meg a páromnak megérte. Megittunk mi minden bort, ami Badacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól megszállt.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, melyet már is három Dankó klubos felvétellel folytatunk, mindhárom Budapesten készült. Csendül a nóta, Kéler Béla és Adorján Sándor frissét, Kollár Katalin és idősebb Dezsi György énekli el nekünk a Budapesti Tália Színházból, 2016-ból. Balázs József és zenekara játszik. Előtte szintén egy Tália Színházban készült felvételt játszunk, két dal is hallható ezúttal Dócs Pétertől, a Vásárhelyi Híres Promenádon és a Lőre, Lőre, de Savanyú Cudar Lőre című dalok. 2014-es a felvétel, amelyen Terék József és zenekara muzsikál. Most pedig a Sára Sándor vetítőteremből hozunk egy dalt, Sturc József hallgatóját énekli Farkas Rozika, hálás szívvel, tisztelettel, már is Berki Péter zenekara muzsikál.

0: rózsa morcája, hull a csókom reája.
1: Pipiros a pipacs virága. Hallhattuk az iménti percekben Lányi Géza és Pósa Lajos csádásában Kovács Apollóniát. Zalató Erzsébet Vékony deszka kerítést

az iménti percekben Puka Károly zenekara muzsikált Máté Otília kíséreteként. A folytatásban most kezdődik a tánc címmel, majd meghallgathatjuk Kubányi György frissét Solti Károly előadásában, előtte pedig Somogyi Erika dalol nekünk. Két nótát is hallhatunk a művésznőtől, valamint Varga Jenő zenekarától. Az egyik Kikli Tivadar és Babusa Miklós csádása, Szerelem, szerelem, a másik pedig Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa szerzeménye, az Egy-két csók, cserebere csók.

Azt mondják, hogy szerencsém van. A Füredi Anna bálon, ennek a kislánynak, ég a kunyhó, ropog a nád, ezekkel a dalokkal folytatódik a Hús csak prímás. A Frisst Pataki István énekli majd el nekünk, még a Csárdást Kosár Szabolcstól hallgathatjuk, valamint Farkis Béla zenekarától. Ez a felvétel 2022-ben készült Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Az Andalgó Zerkovics Béla szerzeménye, Kalcagi Nagy Zoltánnak majd Tordai Zoltánék játszanak. Most azonban jöjjön a hallgató, Esznagy Endre és Dóri József dala, Szőlősi Emese és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának tolmácsolásában. Ez a felvétel is Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból való.

0: megölekszed minket.
1: Esik eső csendesen. Kalmár Pál archív felvételről hallható nem sokára itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak prímásában Lengyel Miska és Szenkár Dezső dalának előadójaként. A felvételen ifjabb Magyar Imrét és zenekarát is halljuk. Most pedig jöjjön Hatvani Kisgyöngyi, a 2023-as év Magyar Nóta díjasa, aki Kőméves Imre hallgatóját énekli Hankó József zenekarával. Lekaszálták már a rétet.

esik, eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Sarreszabból tudom én azt, meg hogy jön a babám, érzem én azt. Esik, eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik, eső, kopogós, borít rá a kendődet a fejedre. Esik,

gyere babám, sose bánt az. Esik eső, kopogon, boríd rá a kendődet a fejedre.

kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás, így hát el kell búcsúznom önöktől, teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk, jól lehet a Húscsök Prímás hamarosan véget ér. Még a Poem című szerzeményt meghallgathatjuk 1983-ból Lakatos Miklós zenekarának tolmácsolásában. Minden jót, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok a szerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügyi és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de mint fogalmazott, az első lépéseket megtették. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és a kell további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek közt a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá a rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédelmi állománynak május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A választások óta eltelt egy hónapban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, míg az utóbbi 23%-on áll a teljes népesség körében. A Republikon Intézet legutóbbi közvéleménykutatása alapján, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a szavazásra jogosultak csak nem 90%-a részt venne a voksoláson. A biztos szavazópárt választók 10%-a váltott pártot, nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. A rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi is segítette a nyomozókat. Holnap felhűsebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szélzivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
5: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Ezen a Dívaványai felvételen nátsípot hallottunk. A dal pedig közismert, legalábbis azt remélem, mert a mi generációnk ezt még az iskolában tanulta. A szövege így kezdődik, bujdosik az árvamadár. Mai adásunkban olyan népdalokkal ismerkedünk, amelyek egy bizonyos szerkezeti hasonlóság alapján kerültek egymás mellé. Nevezetesen a második sorú zárlat hangja magasabban van, mint az első soré. Mivel a sorzáró hangot kadenciának nevezi a magyar népzenetudomány, így tehát azt mondhatjuk, hogy ez a dallamcsoport arról nevezetes, hogy első két során a kadenciái egymáshoz képest emelkedést mutatnak. Ebben az úgynevezett emelkedő stílusban vége a depressziós dallamereszkedésnek. Ezt a régi tendenciát az optimista karakterű magasba törés váltotta fel. Ez az emelkedő építkező zárt forma a 19. század elején gyökeresedett meg a néphagyományban. Igaz, már a késő középkori himnuszirodalomban és szokásdallamokban is megjelent az első sor fölé szárnyaló magas fekvésű íves második sor. Sok szép példáját láthatjuk a 17. századi egyházi énekkincsben, de feltűnik ilyen építkezés a régies népdalok közt is. Dobszai László megítélése szerint a 18. századtól kezdve válhatott kedvelti az első sorra öt hanggal feljebb válaszoló második sor, amely aztán olyan fontos eleme lesz a 19. század végére kialakuló új stílusú daloknak is. Ezt a forma ötletet nagyon kedvelte a 19. század műdalirodalma is, melyet aztán a nép szívesen átvett.

Az emelkedő tömb létesítése látszólag ellentmond a stiláris csoportokra épülő rendezésnek. Mégis azt láthatjuk, hogy ez a mechanikus egymás mellé rendelése a különböző eredetű rétegeknek olyan közös pontokra világít rá, amelyek indokoltá teszik ezek egy csoportban való tárgyalását. A bujdosik az árvamadárra hajazó mixolid dallamok a legrégibb európai ihletettségű rétegét jelentik ennek az emelkedő szerkezetű csoportnak. Ezekre a dalokra jellemző, hogy az első és második sor közötti emelkedés csak szekundlépésű, dallamviláguk régies, és műzenei egyházi gyökerekkel rendelkeznek. Ezeket a tulajdonságokat csak kevésbé színezi el az előadásmód és egyes dallamfordulatok pásztoros hatása. Dobszai László egyenesen a Veni Kreator középkori dallamtípussal hozza összefüggésbe, illetve abból származtatja ezt a dallamcsoportot. Ez a latin himnusz dallam a 17. század folyamán magyar nyelven is elterjedt volt.

0: Amint mai adásunk során hallani fogjuk, az emelkedő szerkezetű dallamok között rendkívül sokféle eredetű, sokféle műfajú dallam található. Ezeket nagyjából zenei rend szerint haladva soroljuk fel, hogy szinte érzékelhessük, hogyan alakul egyik a másikából. Most hallgassuk meg a népdal Polgáron felvett változatát szintén pásztoros szöveggel. Az éneket egy bodrogközi cigányzenekar hangszeres változata követi, melyből világosan megérthető, hogy a 19. század műdalirodalma milyen módon karolta fel és éltette tovább a réges rubátó előadásmódot.
1: Elszaladt a szilajgúja, nem szól már a kolompra.

0: A bújdosik az ármaladár dallamával szinte genetikus rokonságot tart fenn a közismert betyárballada is, nem messze van ide Kis Margita kezdettel. Vargyas Lajos ezt írja róla a Magyar Népballada és Európa című könyvében. Személytelen fogalmazású betyárének, végén a reális helyzetet elhagyva lírába fordul. Átmenet a betyárballadákból a lírai helyzetképbe. Világosan a betyárköltészet vége felé keletkezett. Erre val az is, hogy a kiváló alföldi gyűjtő Kálmán csak utolsó népdal kiadványában a Szeged népe harmadik kötetében közöl egyetlen változatot belőle. És erre val példátlan arányú teljesen egyöntetű elterjedése. A múlt század 80-as éveiben keletkezhetett valószínűleg a Közép-Tisza vidékén, ahol a legépebb szövegek és dallamok találhatók. Eddig az idézet. Hallgassuk meg a történet egy 70-es évekből származó felvételét Polgárról.
1: Nem messzi van ide Kis Margita, azt a Tisza

0: szegény.
1: 19. század elején született ballada következik, amely csak Moldvából nem került még elő. Vargyas Lajos a már említett alapvető munkájában az új balladák közé sorolja. Jegyzeteiben egy érdekes és a korra jellemző történetet ad közre, amelyből megtudjuk, hogy a 19. század közepén már közkeletű dal egy plágium per tárgya lett. Magyari Kossa Gusztáv egy átírt változatát saját szerzeményeként adta ki 1857-ben, majd 1858-ban Magyari költeményei című kötetében is. Ugyanabban az évben azonban Berki József is kiadta, költeményei 37. lapján írja Vargyas Lajos, szintén mint sajátját. Az ebből keletkező irodalmi plágium vitát a Vasárnapi Újság 1891. évi 51. és 1892. évi első-második számában folytatták le, amit a szerkesztőség azzal zárt le, mindkettő egy közös forrásból, a népdalok forrásából van merítve. Ez az ítélet nyilvánvalóan helyes. A ballada annyira a népi és népköltészeti szellemből fakad, hogy nem igen keletkezhetett a felsőbb körökből. Hiszen ekkor már a nép körében sem lehetett tapasztalat, hogy az úr felakasztathatja a lányával szerelmeskedő pásztort. Ez már csak a régi népköltészet tragikus hangjából és a régi balladákból származó örökség lehet. Maga a kép pedig a széltől lobogtatott ingel, hajjal a rabbaladákból került bele a balladába, de olyan elmaradhatatlan eleme, ami szinte a ballada lényegét jelenti és más balladákba is átszivárgott, elsősorban a következő rokon történetbe. A plágium viszont annyit elárul, hogy akkor már ismert volt a népballada, keletkezése tehát a 19. század 20-30-as évére tehető. Eddig az idézet. Most hallgassuk meg ezt a balladát revival feldolgozásban, méghozzá a saját előadásomban. Ez volt az egyik legelső népzenei produkcióm diákéveimben. Egyszer az Ötvös Kollégium diákjainak muzsikáltunk Halmos Bélával, és ott, törekvéseink támogatásaképpen, Mózer Zoltántól kaptam ezt a dalt saját Jászárok szállási gyűjtéséből, ráadásnak egy igazi citera mellé. Azon a citerán aztán énekelt verseket, népdalokat és kínai operát egyaránt játszottam, ma is őrzöm szeretettel. Mivel akkor már rájöttem, hogy a magyar népdalok többsége nem kíván maga alá harmónia kíséretet, a most következő rádiófelvétel a bizonyság arra, hogy volt bátorságom a gitárt is citeraként kezelni.

Most hallgassuk meg az ellenpéldát is. Egy bodrogközi cigányzenekar példáján hallhatjuk, hogy bizony lehet ez alá dallam alá is harmóniákat rakni, ha nagyon akarja az ember. Csak hát attól amolyan sírva vigadó magyar nótás hangulata lesz. A 70-es évek elején ez volt az a zenei világ, amely akkor a legkevésbé sem vonzott bennünket. A mai fiatal zenészek tájékozódását látva meg kell állapítani, hogy ők már jóval toleránsabbak nálunk.

három árva balladája is összekapcsolódott emelkedő szerkezetű dallammal. Vargyas Lajos a német közvetítés teljes hiánya miatt ezt a történetet is francia származásúnak gondolja, mivel a franciákon, a velük határos piemonti olaszokon és a távoli dánokon kívül csak magyar, illetve a magyar nyelvterület körüli cseh, szlovák, lengyel, orosz, litván, román, bolgár, horvát, szlovén fogalmazása ismeretes. Baranyába áttelepedett moldvai énekes a mikorosztályunk számára jól ismert Gyurka Mihályné énekét halljuk. Ő az áttelepültek legfiatalabbnak számító tagja volt, és a nagy öregek elfogytával ő képviselte legtovább a régies hagyományt. Sokan bírálták kissé személyes jellegű előadásmódja miatt, de hogy levet minket a lábunkról, valahányszor a kassákló vendége volt, az biztos.

Kissé laposabban lejtő kezdősorral és szélesebb ritmussal jelenik meg a következő dallamcsoport, melynek első darabja Kodály Zoltán Barslédeci felvétele. Ezt a közismertebb szövegű változatok követik, acsikósok, agujások kezdettel.

lopok, sejhaj, ezres bankó nélkül. A szeretém vetett ágya, maga

A most következő dallamok érdekessége az, hogy a középfekvésű első sorukra szinte rácsap a magasabb ívű második sor. Ezt legjobban azzal a közismert dallal tudnám illusztrálni, melyet egykor a Bercsényi kollégiumban egy kedves építészhallgató kollégámtól, Ferenc Halmi Katitól tanultam, akitől egy Kodály Vargyas könyvet is kaptam útravalóul, első komoly útmutatásról a népdalok világa felé. Árokparti kökény, kökény szemű kislány, eszem a szemedet, miért vagy oly halovány? A dal egyébként hibás szöveggel terjedt el, mivel köztudott, hogy az árokparton nem terem kökény, legfeljebb csak csalán. Az eredet

eredeti verzió így is kezdődött. Árokparti, csalán, kökényszemű kislány, stb. A most hallható fonográf felvétel szövege a következő. Fekete városban fehér torony látszik, látom a babámat, más ölében játszik. Nem mertem szólani, szívét szomorítni, szívét a szívemtől elidegenítni.

Seprődi János figyelt fel először arra 1859 körül, hogy a zenetörténészek által közzétett Tinódi dallamok egyikét, az Egervár viadaláról szólót hallotta már gyerekkorában otthon a szülőfalujában. Nagyon meglepte, hogy az eredeti dallam és a kibédi öregek által majdnem 350 évvel később énekelt változat között alig van különbség. A gyimesi táncrendben napjainkig használatos volt ez a dallam, lassú magyarosként. Mi, Halmos Bélával, Kallós Zoltán gyűjtése révén ismerkedtünk meg vele, és az eredeti Tinódi szöveget könnyedén rá tudtuk énekelni a 70-es évek elején.

Máig népszerű társadalom Erdélyben a következő, a hozzá kapcsolódó huszáros szöveggel együtt. A huszárosan vágatom a hajamat kezdetű szöveg arról árulkodik, hogy a katonák elitjének számító huszár szinte mintakép volt a falusi emberek számára. A mai napig hallható a jelző, ha valakit férfiasnak, talpraesetnek tartanak, huszáros.

0: nevetve.
1: Édesanyám sokat intett a jóra, édesanyám sokat intett a jóra. Ne menj, fiam, elhaj, késő este fonóban, ne menj, fiam, késő este fonóban. Mert betörik a te gyünge fejedet, mert betörik a te gyünge fejedet. Ki mossa ki, elhaj, a te véres ingedet, ki mossa ki a te véres ingedet.

nem vagyok én gyökeres bak, virágzó, ha nem vagyok letűrt virágeradó. Gyökeres bak, nagy szélérik, kiterik, kiterik, azt gondolod, jogalambot megtartál, pedig engem meg sem szomorítottál. Megtartott el,

halálra táncoltatott leány balladája az egész nyelvterületen ismert, újabban még Moldvában is elterjedt. Vargyas Lajos szerint rajtunk kívül csak a franciák, angolok és a francia határ mellett élő piemonti olaszok ismerik. Mi a franciáktól kaptuk középkori telepeseink közvetítésével. Újabb időben kapcsolódhatott hozzá ez a dallam, amely most már véglegesen ehhez a témához kötődik. A halálra táncoltatás oka többféle volt a különféle variánsok szerint. A leány kicsufolja a fiút, még otthon, amikor hívja, az öltözete miatt. Ilyenkor hazamegy és ünneplőbe öltözve viszi táncba a lányt. Más változatokban a leánykérést utasítja vissza a lány, de táncolni el kell menjen a falusi etiket szerint, és ezért a fiú így áll bosszút rajta. Ha nekem nem adtak, másnak se adjanak. De előfordul hűtlenség is, mint motívum. Más indoklása a halálra táncoltatásnak, hogy a leány két legényt szeretett és nem tudott választani. Van olyan változat is, amelyben az ördög a főszereplő, aki lány kedvesének képében jelenik meg, a mulatság alatt távol tartva az igazi szeretőt. Ez arra a feltevése épült, hogy húsvér ember nem lett volna képes halálra táncoltatni valakit. Mire a legény előkerül, a lány már rég halott. Más esetben a lány panaszára került elő az ördög, miszerint senki sem képes őt halálra táncoltatni. Az ördög ekkor a vőlegénye képében elment és halálra táncoltatta. Mikor már halott volt, akkor jött a vőlegénye Csáki bírónéhoz, hogy ereszel bálba a lányát, és kezdődött az egész történet előről megint. Hallgassunk meg egy gramofon felvételt, amelyen két domházi lány énekli el a Csáti bíró lányának történetét.

Karsai Zsigmond sokszor emlegette Lőrinc éven játszó kedvenc muzsikását, Nocit. A vele készült felvételek azonban elkalódtak, és sajnos máig nem kerültek elő. Ezért a Lőrinc révi hangszeres muzsikát Karsai Zsiga füttyeiből kellett rekonstruálnunk, ha jó zenét akartunk szolgáltatni a táncához. Nagy érdeklődéssel fordultam a 70-es években áttelepült Székely Zsigmond felé, aki paraszt gyerek létére megtanulta, a cigányok játszott a hegedű muzsikát. Az összes karsai füttyöt kikérdeztem tőle, és ő derekasan el is hegedülte mindazokat, amelyeket ismert. Sajnos nem mindet. Ezért aztán egyszer a 80-as évek elején felkerekedtünk Karsai Zsigával, hogy megkeressük Erdélyben Nuci valamilyen hozzátartozóját. Nagy Enyeden Zsiga bátyjának, Pali bácsinak a házába szerveztük be a nagy nehezen megtalált unokát, Varga Viorelt, aki nagy örömünkre harmonikás segítséggel, de majdnem az összes Nuci nótát tudta. Most egy Lőrinc révi slágert, természetesen emelkedő szerkezetűt idézünk fel, előbb Székely Zsigmond, majd a profi Varga Viorel előadásában. A dal szövege a következő. Ne nézz reám, ne neves, mert megtudják a faluban, hogy szeretsz. Reám néztél, s nevettél, megtudták a faluba, hogy szerettél. Ne nézz reám, s ne kacagj, mert megtudják a faluba, hogy elhagysz. Reám néztél, s kacagtál, megtudták a faluba, hogy elhagytál.

0: következő csoport dalamai fokozatosan, bár több oldalról közelednek az új stílus elrendezéséhez. Szinte valamennyi típus a 19. század műdal terméséből való. Két fonográf felvételt hallunk. Az első dal szövege, Ákác bokor vörössel virágzik, az én rózsám lakodalmat játszik. Én is elmegyek a lakodalmába, megcsókolom őt mennyasszony korába.
1: Ákác bokor

A második dal a mai napig felhangzik a falusi lakodalmakban. Olyan népszerű lett, hogy majdnem mindenhonnan kiszorította a régi hagyományos szokásdallamokat egyszerűen a szövege miatt. Lakodalom van a mi utcánkban.

Bye.

Népszerű dalnak számított a Nem bánom, hogy parasztnak születtem kezdetű ének is. Szépen folklorizálódott változatait hallgathatjuk meg énekelt és hangszeres formában. Egy gyimes középloki, majd egy haraszti népdal után szilátsági és felsőmaros menti muzsika következik.

felüllök, kedves rózsám hozzád repülök. Ha én arra felüllök, mindjárt a rózsámhoz repülök. Ha nyesztendős lehetél, mikor engem szeretni kezdöttél, 13 meg egy fél, kéretelek, nem jöttél. 13 meg egy fél, kéretelek, nem jöttél. Angyom.

nyagatot, nyagatot, mint egy rücskös, púkás malácot. De úgy nyugatot, nyagatot, rikatot, mint egy rihes, rücskös malácot.

Mindannyian jól ismerjük Petőfi Sándor szülőföldjéről írt szép versét. A refrénben emlegetett dalt viszont ma már kevesen ismerik, holott egykor közismert sláger volt, amiatt kerülhetett bele a Petőfi versbe. A versben azt hiszem maga a költő tisztázza születése ma is vitatott helyét. Hallgassuk csak! Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. És a vers végén az egyértelmű datálás, Félegyháza 1848. június 6 és 8 között.

Az ezután bemutatandó dallamok szinte már az új stílus közvetlen előzményeként értékelhetők. De még gyakoriak az osztott harmadik sorú refrének, a rövidített vagy erősen módosított visszatérések, tehát a negyedik sor nem egy az egyben ismétlése az elsőnek, mint hogy azt az új stílusnál elvárjuk. Egy szép erdélyi példával kezdjük a sort.

A következő dallammal Ördöngös Füzesen találkoztam először, amikor 1972-ben Mezei Ferencékkel készítettem zenekari felvételeket. Az énekelt változatokkal viszont most szembesültem, ahogy ezeket a példákat válogattam. Nagyon menő sláger lehetett, mert még manapság is gyűjthető a nyelvterület egészen különböző pontjairól, Csallóköztől úgy kigyósan át az erdélyi mezőségig.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Május 14-e csütörtök van. A héten sok világzenei újdonság szól. Ebben az órában például egy hollandiai és mali művészekből álló koprodukció dalát hallgatjuk meg. A Jam felvétele szól majd. Aztán adunk friss zenét jordániai művészektől, a 47 Soul zenekartól, és egy másik nemzetközi koprodukcióra is sort kerítünk. Amerikai és ausztrál művészek közreműködésével készült el a River of Joy című felvétel nem sokára. Kellemes rádiózás mindenkinek! Kezdjünk egy korábbi muzsikával, 2010-ből a Romengo felvétele ez. A

Klasszikó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a következő muzsika is. Folytatjuk már is Tenzin Chogallal, aki Tibetből indult, 12 évet töltött diákként Indiában számüzetésben, majd végül Ausztráliában talált otthonra. 2026-os albuma a Be the Sky, a főként operáiról, szimfóniáiról és kamarazenéiről, na meg filmzenéiről ismert Philip Glass közreműködésével készült, és a 14. Dalai Láma 90. születésnapjára szánt zenei felajánlásként született meg. Ez a korunk tehát a tibeti hagyományos hangzást kortárs klasszikus elemekkel kapcsolja össze. Megszólal benne például a dranyen, ez a hosszú nyakú faragott lant, amelyet gyakran pengedővel szólaltatnak meg. Továbbá bambuszfuvola, zongora és gyerekhangok is szerepelnek a dalban. Chogall számára ez a lemez nem csak baráti együttműködés, hanem személyes emlékezet is. Saját történetét, a tibeti közösség hangját és spirituális örökségét is beleírta a dalokba. Az egyik felvételben több mint 100 gyerek éneke hallható, máshol ősi tibeti szövegek és saját versei találkoznak a már említett közreműködő Philip Glass meditatív zenei világával. Hallgassuk tehát a tibeti származású Tenzin Chogall muzsikáját 2026-ból, ez a River of Joy.

0: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.
1: Gina, un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Tankó Rádiót hallgatják, világzenei magazinunkban egész héten feldolgozásokra koncentrálunk. Következik most a Budapest Bár átirata, a Mr. Alcohol, amely az Ezek a fiatalok című filmben csendült fel először. A film a korszak fiatal generációjának életérzésének és vágyainak tökéletes lenyomata. A fekete-fehér zenés filmet egy Balatonlellei kertmoziban mutatták be 1967-ben. A film nyilvánvalóan nem is a történetmesélés kedvéért készült, hanem azért, hogy lehetőséget adjon az első magyar beatzene film megszületésére. Az Illés együttes eredeti dalai mellett egy-egy számmal a Metrótól és az Omegától, szóval tehetségükkel és jókedvű frissességükkel megalapozták a magyar rock, illetve beat zene történetét. A Mr. Alcohol azóta 100 meg 100 buliban csendült fel, szilveszter este egészen biztosan. Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeménye, mondhatjuk, méltán érdemelte ki az örökzöld sláger elnevezést. Üldöznek az ötletek, ezt már Rutkai Bori mondta, és elképzelhető, hogy a Mr. Alcohol feldolgozásának ötlete is a fejébe mászott. Lehet épp egy jó sikerült koncert vagy buli után. Érdemes megfigyelni, ahogyan a beat korszak egyik nagy slágerébe belecsempészik a cimbalmot, a harmonikát és a bőgőt is a Budapest Bár közreműködésével. Íme feldolgozások 2014-ből, Rutkai Bori énekli a régi slágert, ez a Mr. Alcohol.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió a világzenei válogatással, ez a népek dalai. Holnap is lesz nálunk koncert. 23 órától a Pannonia All Stars Ska Orchestra koncertjét hallhatják. A röviden csak Pázóként emlegetett formáció a ska aranykorába, az 50-es, 60-as, 70-es évek Jamaikájába repít vissza minket. A banda kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a Magyarországon még szinte alig ismert ska stílus tradicionális vonalát ismertesse meg a hazai közönséggel. 2003-as indulások óta a hazai fesztiválok kihagyhatatlan kedvenceivé váltak. Azonban nem csak itthon, de Európa számos országában is koncerteztek, koncerteznek, emellett a ska hazai népszerűsítése jegyében olyan külföldi előadókkal dolgoznak együtt, mint például a Rotterdam Ska Jazz Foundation, vagy a New York Ska Jazz Ensemble.

Stars Ska Orchestra, 11 tagú formáció, zenéjében ötvözi a ska, a reggae, a jazz, a blues és a dub elemeit. Vergeteges tánczenét játszanak, a formáció vezetője Krisa pedig elképesztő hangulatot csinál a színpadon, és egészen széles hangszergárdát sorakoztatnak fel. A ska alapvető ritmusát a zongora és a gitár úgynevezett ütemek közötti lüktetése adja. Érdekes maga a ska elnevezése is, ugyanis egy hangutánzó szóból eredhet. A világhírű gitáros Ernest Ranglin fogalmazta meg, hogy a hangulatlan gitár olyan sercegő hangot ad, amit a zenészek úgy utánoztak, hogy scat, scat, scat, ebből lett a ska elnevezés. A zongora és a gitár mellett természetesen a zenekar kiadhatatlan hangszerei a trombita, a harsona, az orgona és a dobok.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, egy 2026-os világzenével Belgiumból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Mediaclick egy alkalmazás is, letölthető ingyenesen az áruházakból. Ma este még több világzenei újdonság szól, ahogyan egész héten. Például William Prince-től az Egyesült Államokból. Folytatódik sorozatunk a világzenei feldolgozásokkal. Ezúttal egy Bob Marley dal átiratát játsszuk majd. Most pedig vadonatúj muzsika Belgiumból, az előadó a Sonico, a dal pedig a Kelopáren.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot hallanak nálunk egész héten a színtérről, íme a következő. A kanadai Manitoba tartományban fekvő Peggy's First Nation közösségéből indult el, és 2026-os albumán éppen ehhez a helyhez keresi vissza az utat következő előadónk William Prince. A Further from the Country című korong már címében is ezt a belső távolságot méri fel. Mit jelent elhagyni az otthont, karriert építeni, és közben nem felejteni a gyökereket, azt, hogy honnan is érkezett az ember. Prince zenéje ezen a korongon a bátrabb, rokkosabb hangzás felé nyit, miközben a dalok nagyon személyesek maradnak. Szó van bennük az otthonhoz fűződő ellentmondásos viszonyról, az őslakos művészként megélt előítéletekről és az apjához fűződő emlékeiről is. A lemez gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyen keresztül William Prince egyrészt a saját közösségét szeretné megmutatni a világnak, másrészt azt a hatalmas utat, amely során a nincstelenségből, ahogy egykor még zálogba kellett adnia a gitárját, odáig, hogy már Willie Nelsonnal lépett fel, szóval a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. Következzen most William Prince muzsikája 2026-ból a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió. Világzene minden este 9-től éjfélig. Ahora es...

A Dangó Rádiót hallgatják, a Népek Dalai szól világzenei magazinunk. Egész héten különleges világzenei feldolgozásokkal következik Bob Marley muzsikája, a One Love, amely, ahogyan John Lennon Imagine-je, ez is egyfajta békedal. A jamaikai választások idején zajlott zavargások idején írta Bob Marley 1976-ban, és azt akarta vele elérni, hogy a háborús politikai erők között a zenéjével jöjjön létre a béke. Ehhez még saját házát is menedékházzá alakította, ahová az utcai zavargások idején embereket fogadott be. Ugyanezt a béketeremtést tűzi zászlójára a Playing for Change mozgalom is, akik érthető módon ennek a dalnak a feldolgozásával is a világ konfliktusainak feloldásáért muzsikálnak. 2004-ben indult a mozgalom a zene mint átfogó béketeremtő művészet jegyében, ami összeköti a különböző népeket bőrszínük, vallásuk, politikai, ideológiai vagy kulturális eltéréseik dacára. Céljuk, hogy a világ különböző pontjain zeneoktatási intézményeket hozzanak létre, és hangszerekkel láthassák el őket. Rendszeresen dolgoznak fel a békével kapcsolatos vagy arra buzdító dalokat, már nevük is kifejező Playing for Change, játszani, zenélni az apró pénzért. Az elnevezés tehát azt is kifejezi, hogy a zenészek, köztük az utca zenészek, a kalapozás mellett a világ megváltoztatásáért is muzsikálnak. Íme különleges feldolgozásuk, játszik a Playing for Change, a zene a One Love.

Rakó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Irány észak, Skandinávia, egészen pontosan Finnország, és jön Jaakko Laitinen és csapata a Vára Raha, amely nagyon sok lemezzel örvendeztette már meg közönségét, és igazán vad élő fellépéseiről vált ismerté. A formáció különlegessége, hogy tökéletesen megállja a helyét a legmenőbb helsinki táncparketteken épp úgy, mint lapföld rusztikus falusi ünnepségein, így képesek a legkülönfélébb közönséget meghódítani. Több mint 20 európai országot bejárva öregbítették hírnevüket, amelyet az energikus színpari jelenlét, a szenvedélyes játék és a zenei stílusok különleges keveréket tesz igazán egyedivé. Pályafutásuk során rengeteg zenész járult hozzá a sikerhez, akik ma már örökös, tiszteletbeli tagjai a csapatnak. A zenészek számára fontos, hogy minden fellépésük magában hordozza a muzsikálás tiszta örömét és azt az egyedülálló energiát, amelyet csak az élő zene képes közvetíteni. Hallgassuk 2024-es korongjuk egyik dalát. Világzene következik Finnországból, Jaakko Laitinentől és a Vára Rahától. A dal tőlük a Lapika.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő percekben a főszerep a cimbalomé.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása egészen éjfélig. Folytatódik mindjárt sorozatunk a világzenei feldolgozásokkal. Ezúttal a Sade féle Smooth Operator átdolgozását hallgatjuk majd a világzenei szintérről. Aztán egész héten sok újdonsággal készültünk, ebben az órában szenegáli muzsikát adunk mindjárt Ablaye Sissoko tolmácsolásában. Most pedig játszom a Cimbali Band.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten sok világzenei újdonság szól, ilyen a következő muzsika is. Ablaje Sissoko és Cyril Brotto közös felvételével folytatjuk. A szenegáli koraművész és énekes Ablaje Sissoko és az occitán harmonikás első találkozásából szinte azonnal barátság és zenei párbeszéd született. Sissokót régóta vonzotta a harmonika hangja, amelyről úgy beszél, mint egy szárnyait kitáró madár. Brotto számára pedig a 21 húros kora maradt a titokzatos és varázslatos hangszer. Közös munkájukban két hagyomány, két táj és két belső világ találkozik. Franciaország egy része az occitán terület, illetve Szenegál. Brotto a hegyek felől érkezik, Sissoko pedig a szenegáli Saint-Louis Atlanti partvidékének emlékeit hozza magával. Zenéjükben ez a találkozás nem látványos gesztusokból, hanem figyelemből és nyugalomból épül fel. Egy francia nyelvű felvétel szól tőlük, következik Ablaje Sissoko és Cyril Brotto közös muzsikája 2025-ből, most a Dankó Rádió.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Ezen a héten rengeteg világzenei feldolgozást hallhatnak nálunk, íme a következő Németországban készült. Egy lelkes frankfurti zeneszerző, Uwe Schmidt, egy esős Oktoberfest után megelégelte a német táncklubok szeletelő zenei világát, és Chilébe emigrált. Keverni akarta a latin zenét az elektróval, és szüksége is volt a helyi klímára, hiszen bár próbálkozott, a Frankfurtban nem sikerült olyan hangulatú latin elektródalokat összerakni, mint amit elképzelt. Ezért aztán egy barátjával Santiago-ba költözött. A bérelt lakásban összeraktak egy stúdiót, majd egy lemezzel a hóna alatt Señor Coconut néven tért vissza, mint az elektro latin császára, mindez a 90-es évek végén történt. Összeturmixolta a merengi, a bolero, a mambo és a csacsacsa forró latin ritmusait, és meglocsolta az elektronika szószával. Mindehhez ráadásul a Kraftwerk, Sade és mások dalaiból választott feldolgozni valót. Nem csoda, hogy felvételeinek hallgatása közben úgy érezzük, mintha a tenger nyaldosná lábunkat. Lemezeit ezért akár télidőben is érdemes előhúzni. Most Sade 1984-es slágerének feldolgozása következik, amely egy divatos, de ravasz férfiról szól, aki népszerű a hölgyek körében, de össze is töri azok szívét. Señor Coconut feldolgozásában következik a Smooth Operator, most a Dankó Rádióban.

0: ízlelje meg. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.
1: Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no.

világzenei válogatásunkat hallják. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén holnap is lesz világzenei koncert, este 23 órától a Pannonia All Stars Ska Orchestra koncertjét hallhatják. Lüktető ska, balkáni motívumok, füstös regi, karibi hangulat, egy kis jazzzel és blúzzal megfűszerezve. Ez a sokrétű elegy jellemző a röviden csak pazóként emlegetett együttesre. A zenekar 2003-ban indult, és azóta az egész világon átívelő karriert futott be. Kezdetben még underground klubokban zenéltek, de pillanatok alatt eljutottak a legnagyobb fesztivál színpadokig. Az első 2005-ös nagylemez indította el őket a külföldi sikerek útján is. Ezt ugyanis a világ egyik legjelentősebb kiadója, az amerikai Megalith Records adta ki. Európában is szerte koncerteztek már, és ma külföldön a ska zene magyar nagyköveteként.

K mellett megtalálhatóak még a reggae és a two-tone műfajának jellegzetességei, valamint a jazz, a blues és a dub elemei is. A ska zenekarok jellemzően széles hangszerkártát sorakoztatnak fel. A ska gitár, a basszusgitár, a harsona, a trombita, a szaxofon, a dob, a zongora és az orgona együttese adja át a műfajra oly jellemző lüktető és fergeteges tánczenét. A zenekar dalszövegeire is érdemes odafigyelni, ugyanis a viccesebb, könnyerebb hangvételű témák mellett gyakran fogalmaznak meg társadalomkritikát, valamint olyan értékeket is igyekeznek közvetíteni, mint az egymás iránti őszinte szeretet, elfogadás, az egyenlőség vagy a fejlődés.

mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is, hasonló lesz a kínálat akkor is. A himnusz követően indul az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom munkatársaim, a gyártásvezető Sztrányolszki Imre és a hangmérnök Wolf Attila nevében is. A Népek Dalai szerkesztő műsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A csodálatos zenekar.
1: Dankó Rádió. Tiszafüreden FM 105,2. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása, egy órás zenei összeállításunk már is kezdődik. Születésed ünnepnapján ifjabb Rácz Norbert hallgatójával köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepel. Kalina Enikő lesz, aki dalol, Tordai Zoltán és zenekara pedig muzsikál majd hozzá 2024-ből. Aztán Bokor Jánost, a 2023-as esztendő életműdíjasát hallhatjuk a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak kíséretével, amíg a világ vége nem jön el. Horváth Zoltán és Horváth Gyula andalgója után Gyöngy Pál és Zákon István csárdása szól, domboldalon áll egy magas nyárfa, Szalai László énekel majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Sárok is van, gödör is van, csak úgy mondom magának. Hallod-e nótás, füttyös, szép madár? Ezen a három dallal folytatódik mai húscsak prímásunk, itt a Dankó Rádióban. A hallgatót Mely Zsigmond Ákos szerzeménye Szecsődi Irén énekli, akinek Szendlai László zenekara muzsikál. Utána a Sallai Misi dalát Szóka Júlia és Balázs József együttesének tolmácsolásában hallhatjuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Végül pedig szóljon majd a friss Huber Gyula és Heródek Sándor nédala Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától.

Két budapesti és egy tatabányai dankóklubos felvétellel folytatjuk. Tatabányán 2017. november 5-én vendégeskedtünk. Velünk volt Tarnai Kis László, Szász Kati, Budai Beatrix, Újvári Marika, Egri József és Tordai Zoltán zenekara is. A művészek közösen hamarosan énekelnek nekünk Vége-vége-vége már címmel. Ötvös Adorján és Harmat Imre frisse előtt Dankó Pista és Pósa Lajos andalgója hallható, a Szőke Kislány Csit-Csit-Csit Bányai Mártontól és Ifjabb Berki Béla zenekarától, a Budapesti Tália Színház egyik felvételéről. De még ezt is megelőzi egy másik budapesti felvétel, ez a Sára Sándor vetítőteremben készült a Nagy Dankó turné alkalmával 2026-ban. Várjatok még Őszi Rózsák, Szerdahelyi János és Nádasdi Géza dalát Bohács István énekli. Berki Péter és zenekara már is muzsikál.

Önök továbbra is a Húscsak Prímást hallják itt a Dankó Rádióban. Szabad, szabad, szabad, mindenkinek szabad még hozzánk csatlakozni, minket hallgatni, vagy épp Rácz Béla és Babusa Miklós csádását együtt énekelni Lente Lajossal, akinek nem sokára Jeremiás Béla zenekara muzsikál. Előtte azt a művészt halljuk, Johann János együttesével, aki 2024-ben a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. Ő Tolnai András, aki már is Ányos Laci dalát énekli.

0: leszünk szabad szeretni.
1: A Tilinkó nótával és a Molnár Csárdással folytatjuk. A Csárdást Gál Gabriella énekli Járóka Sándor zenekarának társaságában, és Murgács Kálmán dala után Cserkuti Sándor frissére kerítünk sort, ez lesz a Tilinkó nóta Éliás Tibortól és Bangó János együttesétől.

Csit csak rózsám. Boka Károly és Heródek Sándor névfrissét nem sokára Farkas Zsolt énekli el nekünk. A száztagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál hozzá. Fényes a cipőm, kényes a szeretőm. Aut Ede és Vitárius Imre dala szól majd, Horváth István, a Gajd Vokál és a BM Duna Művész Együttesének népi zenekara előadásában. Gáti Pál ezt megelőzően tűzpiros rózsaszállal érkezik, Cserkuti Sándor és Tüttő János dalát Miskolci Balogh Zoltán zenekara játsza el. A felvétel csak úgy, mint az ezt megelőző Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Most jöjjön Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója, az a dal, mely 2024-es év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt, Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Budai Sándor és zenekara muzsikál, Simon Boglárkának és Jenei Gábornak.

Hop, hop, hop, hadd ikke már aladár, elszökött a jól jön.

0: kedvem, sarkantyunk benk, a szoknya lebben, perdő fordulj, karomba párom, ezt a csuda csárdás fogyásig járom.
1: A mi boldog szerelmünket, ez a címe a következő dalunknak. Járóka Sándor és Babusa Miklós hallgatóját majd Fényes György énekli, és ifjabb Berki Béla zenekara játsza el. Utána Szalai Antal Prímás, aki átvehette 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díját, együttesével együtt hallható, Pere János kíséreteként, Diószegi Sándor és Tüttő János andalgójának előadójaként. Szívemben muzsikál egy szép nóta. Aztán Lakatos Sándorék húzzák Győri Szabó Józsefnek, Sárgul már a kukoricaszár. Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdása után majd még egy csárdást meghallgathatunk, Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor dalát, Szép a szőke, szép a barna. Az 1958-as felvétel Vörös Sárival és Olá Kálmán zenekarával készült.

Zentai Anna tolmácsolásában ez volt Váradi Aladár dala, Ha madárka száll az ágra. És hát ez volt a mai Hús csak prímás. Kedves hallgatóink, valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi, jól lehet a Hús csak prímás most búcsúzik. Vele együtt én is, Morvai Noémit hallották, most még a Bubusz Feeling szól itt a Dankó Rádió.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Ezen a Dívaványai felvételen nátsípot hallottunk. A dal pedig közismert, legalábbis azt remélem, mert a mi generációnk ezt még az iskolában tanulta. A szövege így kezdődik, bújdosik az árvamadár. Mai adásunkban olyan népdalokkal ismerkedünk, amelyek egy bizonyos szerkezeti hasonlóság alapján kerültek egymás mellé. Nevezetesen a második sorú zárlat hangja magasabban van, mint az első soré. Mivel a sorzáró hangot kadenciának nevezi a magyar népzenetudomány, így tehát azt mondhatjuk, hogy ez a dallamcsoport arról nevezetes, hogy első két során a kadenciái egymáshoz képest emelkedést mutatnak. Ebben az úgynevezett emelkedő stílusban vége a depressziós dallamereszkedésnek. Ezt a régi tendenciát az optimista karakterű magasba törés váltotta fel. Ez az emelkedő építkező zárt forma a 19. század elején gyökeresedett meg a néphagyományban. Igaz, már a késő középkori himnuszirodalomban és szokásdallamokban is megjelent az első sor fölé szárnyaló magas fekvésű íves második sor. Sok szép példáját láthatjuk a 17. századi egyházi énekkincsben, de feltűnik ilyen építkezés a régies népdalok közt is. Dobszai László megítélése szerint a 18. századtól kezdve válhatott kedvelti az első sorra öt hanggal feljebb válaszoló második sor, amely aztán olyan fontos eleme lesz a 19. század végére kialakuló új stílusú daloknak is. Ezt a forma ötletet nagyon kedvelte a 19.